0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
4: a Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lánc zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
4: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
5: Ez nagyot fog szólni.
4: Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra a Summer Open Air Partival. Délutántól lounge zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
2: a Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok, a legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
2: a Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zene fúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.

0: Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine!

0: Mixel. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadába. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. A vármegyék területén jelentős a forgalom, ami már a hétvégére is kiveti hatását. Elsősorban a főútvonalak jelentősen le vannak terhelve. És korra reggel már nagyon sok mezőgazdasági gép is közlekedett, rövid-hosszabb útszakaszokat tesznek, meg vontatmányokkal közlekednek, a sárga figyelmeztető lámpára is figyelnek a gépjárművezetők. Elsősorban kanyarodáskor az ilyen mezőgazdasági gépvezetők vegyék figyelembe a lakott telten kívül közlekednek, hogy időben jelezzék irányváltoztatási szándékukat. És nagyon sok helyen főútvonalakon lakott telten kívül további forgalomkorlátozás, amíg hétvégén is érvényes lesznek. Ilyen például Nagykálló-Nyíregyháza között két helyen is körforgalmi csomópontnak a kialakítását végzik, forgalom és sebességkorlátozás mellett. Több balesetről is beszámoltunk az elmúlt napokban a vármegyék területén. Sajnos megszaporodtak a jelentős anyagi kárra járó balesetek, illetve a személyisérléssel járók. Nagyon sok rongálásos balesetben is intézkedtek a rendőrök, mikor parkolókban rongálnak gépkocsit, és nem hagyja hátra az okozó gépjárművezető az elérhetőségét. Erre is tesznek gondolni, hogy a telefonszámot, illetve a rendszámot hagyják ott, hogy meg tudják tenni a szükséges intézkedést, és a biztosító fele tudják a kárigényt benyújtani. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz ezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velke is szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménye fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban Ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Irat ismertetéssel, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott Molnár Gusztáv tárgyalása a Gödöllői járásbíróságon. A színészt azzal vádolják, hogy évekkel ezelőtt ittas állapotban többször megütötte a kiskorú fiát, akivel a vád szerint az apa alkohol problémái miatt egyre inkább megromlott a kapcsolata. A keddi tárgyaláson iskolapszichológusokat is meghallgattak, akik arról beszéltek, hogy a gyereket megviselték a családi konfliktusok, és szorongást érzett az apjával kapcsolatban. A bíróság szakértőket is meghallgatott Molnár Gusztáv állapotáról. Elhangzott, hogy a színész több mint 400 napja alkoholmentes, ugyanakkor egy újabb trauma megingathatja az elhatározásában. Az ügyészség a perbeszédben azt kérte, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, a védelem pedig arról beszélt, hogy Molnár Gusztáv próbálja helyrehozni korábbi tetteit, és számára az igazi büntetés a fiával megromlott kapcsolata. Kiváló eredményekhez zárta a 2025-26-os évadot a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház. A teátrum több mint 540 előadást tartott, amelyeket összesen 127 ezeren láttak, a nagyszínpadi saját előadások nézettsége pedig meghaladta a 100%-ot. Az évad egyik legnépszerűbb produkciója a Dzsungelkönyve volt, amelyet 67 alkalommal játszottak, és 24 ezer néző látott. Az évadzáró ünnepségen elismeréseket is átadtak. A társulat szavazatai alapján Horváth Margit kapta a Móricz díjat, Nyíregyháza város nívódíját pedig Törő Gergely vehet át. A színház a következő évadban is több újdonsággal készül. A nagyszínpadon érkezik a Pál utcai fiúk, valamint az önálló társulat 45. évadához kapcsolódva egy Móri Zsigmond mű, a kivilágos kivirattigés. A bérlet megújítás és értékesítés június 18-án indul. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás egy 22 éves laskodi férfi ellen. A rendőrség közlése szerint a fiatalembert egy baktalórendházi mezőőr érte tetten a napokban feltételezett drogbiznisz közben, majd értesítette a hatóságokat. A rendőrök a férfinál 18,4 g fehér, kristályos anyagot találtak és foglaltak le, amely a gyors teszt alapján kábítószernek minősült. A 22 éves férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezték a letartó amit a bíróság el is rendelt. Távozik a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapatának kapitánya Nagy Dominik. A klub honlapján közölte, hogy a 10-szeres magyar válogatott játékos nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. Nagy Dominik 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez, és fontos szerepet játszott abban, hogy a Spari feljutott az élvonalba. A piros kékeknél összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára, 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A nyári tanszünet kezdetétől sűrűbben és kényelmesebben lehet eljutni Sóstóra és környékére Nyíregyházán. A 8-as autóbuszok Sóstó-Gyöngyfürdőre átlagosan 20 percenként indulnak, hétvégén pedig a fél óránként közlekedő járatok a Sóstói Múzeumfaluhoz is betérnek. A nyári időszakban hétvégenként újra jár a 8-1 gyors járat is, vasút állomástól 8 óra 45 és 18 óra 45 között, Sóstó-Gyöngyfürdőről pedig 9 és 19 óra között óránként indul. Az 55-ös buszok hétköznap napközben óránként délután 20-40 percenként, hétvégén pedig fél óránként közlekednek Sóstó-Gyöngyfürdő felé. A tavalyihoz hasonlóan idén is lesznek tábori járatok, a vasút állomástól 8T, Örökösföldről pedig 55T jelzéssel indulnak a buszok. A retro Ikarusz járatok kedvelői sem maradnak program nélkül, a csütörtök és szombati menetek mellett több városrészben és rendezvényen is feltűnnek majd a nyáron. A nyári szünet miatt változik az autóbuszos közlekedési rend június 18-tól június 28-ig. A járatok a meghirdetett naptípusok szerint közlekednek, június 20-tól pedig hivatalosan is életbe lép a nyári tanítási szünethez igazodó menetrend. Ez augusztus 31-ig tart, ebben az időszakban a tanítási napokra, illetve a tanév tartama alatti időszakokra meghirdetett járatok nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet, különösen azoknak, akik iskolai időszakhoz kötött járatokkal szoktak utazni. Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/órás sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt fél 11 körül történt, a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bár bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a Debreceni Rendőr Kapitányság közlekedés-rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652-457-040-es számon. Bejelentés tehető a 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezetnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is. Újra szabályozná az egészségügyi minisztérium azoknak a gyerekeknek az egészségügyi adatkezelését, akik titkos örökbefogadással kerülnek új családba. A kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat célja, hogy az örökbefogadás után a gyerekek korábbi egészségügyi előzményei is biztonságosan elérhetőek legyenek az ellátásukhoz, miközben nem sérül a vér szerinti és az örökbefogadó szülők anonimitása. A tervek szerint az örökbefogadás előtt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat anonimizálva adná át a gyermek ESZT-ben elérhető dokumentációját az örökbefogadóknak. Ezeken az iratokon nem szerepelne sem a gyermek korábbi neve, sem a vér szerinti szülők adatai. Az örökbefogadás után a dokumentum csomagot a szülő adná tovább a kezelő orvosnak, aki előzményként rögzíteni azt. A minisztérium szerint a módosítás azért fontos, mert egy gyermeknek már az örökbefogadás előtt is lehetnek szerteágazó egészségügyi előzményei, ezek ismerete pedig kulcsfontosságú a megfelelő ellátáshoz. A javaslathoz június 23-áig lehet észrevételeket tenni. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karate edzőnek az ügyében, aki tavaly nyáron felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Az 56 éves A. Tibort első fokon 1 év 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, súlyos testisértés kísérlete miatt, emellett 5 évre eltiltották a karate tevékenységtől és pénzbüntetést is kapott. Az ügyészség szerint ugyan a gyerek nem sérült meg, de reális esélye volt annak, hogy 8 napon túlgyógyuló gerincvelő sérülést szenvedjen. Ezért azt kérik, hogy a bíró a vádirat mindkét pontjában mondja ki bűnösnek az edzőt, és szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint végleges foglalkoztatástól eltiltást. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra került a felvétel, amelyen a férfi olyan erővel rúgja ki a kisfiú lábát, hogy a gyerek a fejére esik. Az edző korábban bocsánatot kért, később viszont azt mondta, nem akart sem fizikai, sem lelki sérülést okozni. Már nem csak politikai ötletként, hanem konkrét gazdaságpolitikai irányként jelenik meg a vagyonadó bevezetése Magyarországon. A jelenlegi tervek alapján az új adó nem az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érinthetné, évi 1%-os teherrel, akár már 2027-től. A költségvetés több 100 milliárd forintos bevétellel számolhat, ennek jelentős részét pedig a vállalkozói vagyonok adóztatásából várnák. A legnagyobb kérdés éppen az, hogy hogyan értékelnék a céges tulajdonrészeket, különösen a nem tőzsdei vállalkozások esetében. Magyar Péter korábban a svájci modellt emelte ki példaként, ahol a vagyonadó régóta működik, és a cégek értékét a vagyonuk és a nyereség termelő képességük alapján határozzák meg. A tervek ugyanakkor több vitát is kiváltottak. Csányi Sándor és Zsidai Viktor is fenntartásokat fogalmazott meg, főként az igazságosság és a magyar vállalkozások versenyhelyzete miatt. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, de az már látszik, hogy a készülő vagyonadó a magyar adórendszer egyik legnagyobb átalakítása lehet. Mindis László, az állami számbevőszék elnöke, a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Az ÁSZ azután lépett, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be Bíró Ferenc ellen hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék indoklása alapján ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárhatják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint Bíró Ferenc többek között jogosulatlanul használhatta a hatóság szolgálati autóját, korlátozhatta az igazságosság más tagjait, vitatott szerződéseket köthetett brüsszeli tanácsadó cégekkel, valamint külföldi küldetések során jogosulatlan kiadásokat számolhatott el. Az ügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is indítványozott. Az eljárás a bíróságon folytatódik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Közös bemelegítés, kosárra dobás, létrás feladat, csak néhány program az Ovi Kosár Kupa Nyíregyházi állomásának feladatai közül. 6. alkalommal szervezte meg az eseményt az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány, a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíztak, hogy sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Az eseményen ott voltak a Hübner Nyíregyháza BSI játékosai is. Az ovisok remekül érezték magukat, a nap végén pedig mindenki ajándékokkal és éremmel térhetett haza. Nyolc közé jutott Franciaországban az Európa-bajnokság első napján, a férfi párbajtőrözők között Andrássy Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszókat mindhárman elveszítették. A debreceni Battai Sugár a negyed döntőben az olasz Toritól kapott ki 15-7-re, így a 8. helyen végzett. Az Európa-bajnokság Antonyban szerdán a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni viadalával folytatódik. Kozák Luca szoros csatát vívott Százgáton az osztravai atlétikai versenyen. Nemrég 4 év után javított az országos csúcsán a debreceni atléta, most attól 0,1-del elmaradva az 5. lett. 0,11-ra volt az első helytől, ami egy gold versenyről lévén szó jó teljesítménynek számít. Az idő teljesen jó, 80-an belül nem sokszor futottam, de a legnagyobb pozitívum tényleg az, hogy 0,1-en belül voltam az élmezőnyhöz, mondta Kozák Luca. Takács Boglárka kicsit messzebb volt a 100 méter síkot megnyerő lengyel Éva Szvobodától, Kozákhoz hasonlóan ő is az 5. helyet szerezte meg. A kitartásról, a küzdelemről és a nehéz helyzetekből való felemelkedés lehetőségeiről beszélt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakképzőiskola diákjainak Zsiga Melinda kickbox bajnok és edző. Az előadó személyes történetén keresztül mutatta meg, hogy a nehéz indulás és a kihívások ellenére is elérhető a siker. A beszélgetés középpontjában a kitartás, az önbizalom, a céltudatosság és a folyamatos fejlődés állt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Nem érkezik fronttérségünkbe, de a melegedés hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk. A sok napsütés viszont jó hatással lesz a hangulatunkra. A maximumok a következő napokban 30-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
2: Ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
1: Az egy dolog. De ha te belepisírtél, akkor gyorsan gyerek.
2: De haverom maradhat.
1: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
2: De hamar van, a Dallas ismétlése most megy.
1: Igen, a Vöröstengerben ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkod. Hát nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pizsélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
2: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
1: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinekkel
2: sem... Magasabb húgysav értéke.
1: Laborjelentés.
2: Kevesebb vörös húst kell venni.
1: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogász.
2: Akkor most miért veszek?
1: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
2: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
1: Ez nagyon morbid,
2: de mi...
1: De vigyázzunk.
2: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
1: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
2: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
1: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
2: Hát néhány nőnek is manapság van.
1: Igen.
2: Nyilván attól függ, hogy az a férfi, melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disztó, vagy édes mackó.
1: Igen.
2: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
1: Te húztál már delfint?
2: Nem.
1: Láttál már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
2: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
2: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járkoztam, hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápa támadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltunk. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
2: Jó, nekem attól lett herpeszem.
1: Attól.
2: Hát,
1: mi a sós vízben?
2: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
1: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt az elmúlt 24 órában a sportéletben?
3: Sporttörténelmi pillanat, mert Lionel Messi pályára lépett 6. világbajnokságán is, és ha már pályára lépett és ott volt, akkor nem unatkozott, mert rúgott 3 gólt, és gyakorlatilag a Mester 3-assal le is győzték Algériát az
2: argentinok. Ez volt az első argentin meccs, igaz?
3: Igen. Hát volt egy kis előzménye, mert az argentin meg az algériai szurkolók azért összecsaptak kint az utcán. Először az argentinok elkezdték szidni az algériaiakat, az algériaiak meg úgy voltak vele, hogy hát ha már minket szidnak, akkor vegyük fel a kesztyűt, és összecsaptak, a rendőrségnek kellett közbeavatkozni, úgyhogy megvan az első utcai balhé is, vagy legalábbis komolyabb balhé. Minden esetre Messi így, hogy a 6. világbajnokságán vett részt, és gólok tekintetében is utolérte Miroslav Klózét, ha jól emlékszem, ő volt az, aki a legtöbb gólt szerezte eddig a VB-k történetében, úgyhogy holt versenyben állnak az élen. Jöhet még Cristiano Ronaldo, ő is a 6. VB-jén léphet majd pályára.
2: És volt még,
3: a tekintetben utoléri,
2: igen,
3: Messi.
2: Volt még egy játékos, talán egy kapus, akinek szintén a 6. VB-je?
3: Hát több olyan játékos is van, de 6. VB-je, én úgy emlékszem, hogy Messi ezzel most már egyeduralkodó.
2: Egyeduralkodó?
3: Igen,
2: de várj, mert Ronaldónak is a 6.
3: Lehet, de még ő nem lépett pályára.
2: Viszont,
3: ő még most fog játszani.
2: Ám a ma este.
3: Na, mi lesz ma este?
2: Szerintem Portugália is játszik, Anglia is játszik,
3: igen,
2: Horvátország
3: és
2: is.
3: És látod, milyen érdekes? Tegnap ugyanezt vártuk a francia-szenegál meccsen, hogy na majd ma este, oly, de jó meccs lesz. Franciaország, Szenegál és a szenegáliak a képesek meglepetése. Hát a VB egyik legrosszabb első fél ideje volt, azt kell, hogy mondjam. A második már rendben volt, de hogy Mbappéval mi volt, hogy így gyakorlatilag az első fél időben nagyon indisponáltan játszott, biztos a fű, mert sokan panaszkodtak, hogy nem jó ott a pályatalaja. Nem tudom, de nem jellemző rá ez, hogy így rosszul vesz át labdákat, elcsúszik a lába előtt, alatt, nem jók a megmozdulásai. Aztán a második fél időre rendezte magát, és hát ha már éppen arra járt, ugott egy duplát, tehát ezzel végül is meg is nyerték a meccset 3-1-re Szenegál ellen. Holland is duplázott.
2: Az is lehet, hogy szorulása volt. Érted, nem tudhatod, hogy mi játszódik le ilyenkor
3: amúgy
2: a játékosok
3: nem,
2: szervezetében.
3: Meg a sportolóknál sem. Kívülállóként azt mondod, hogy mi történt tegnap, csak hogy kicsit elkalandozzunk egy másik sportágra, és de beszélünk majd részletesen. Atlétikában például Takács Boglárka úgy futotta a 100 métert, hogy nem volt jól, tehát hány ingere volt, stb. Úgy azért nehéz összpontosítani egy versenyre, hogy egyébként rosszul vagy. Ezt tényleg nem lehet tudni a játékosoknál sem. Hát Holland nem volt rosszul, az a néhány tonnányi élelmiszer, amit elvittek a norvégok Amerikában, amiről beszéltünk, hogy 7 tonnányi, vagy nem is tudom, mennyi kaját vittek magukkal, mennyi narancsot, meg mindenféle halat, meg lazacot, meg stb. Megvan a hatása, mert Holland úgy látszik, hogy felfalta a felét, mert rögtön ő is rúgott 2 gólt, és ennyit mondott a meccs után, norvég irak mérkőzés után 4-1 lettem amúgy a végeredmény, hogy hát nem tudom, hogy hány óra van otthon Norvégiában, de remélem mindenki bulizik a meccs után. Tehát, hogy igen, tehát nagyjából ez lehet a követendő példa, hogy ha már éjszaka vannak ezek a meccsek, akkor már használjuk ki arra, hogy itt Európában, hogy akkor már minek hazamenni, lehet mulatni.
2: Meg dolgozni
3: másnap,
2: menni, persze.
3: Igen, majd másnap meg dolgozol, vagy pihensz, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz. Minden esetre a norvégok maga biztosan nyertek. A török kommentátor viszont hát úgy tűnik, hogy befejezte pályafutását. Egy olyan török kommentátor, aki nagyon-nagyon régóta van a szakmában, csak hát összekeverte a két csapatot a kezdés után, és percekig gyakorlatilag fordítva közvetítette a meccset. Azt hiszem, talán az új-zélandi meccs volt az, és hát ezt nem vették jó néven a televíziós társaságnál, úgyhogy egyelőre felmentették a munkavégzés alól. Hogy mi lehetett az oka, azt nem tudom, azért nehéz összekeverni két válogatottat, főleg, hogyha a mérkőzés elejétől arra koncentrálsz, lehet, hogy ő nem arra koncentrál, vagy nem tudom merre jár.
2: Az utolsó pillanatban esett be is.
3: Lehet, nem tudhatjuk, minden esetre tényleg nehéz a kommentátorok dolga, de olyan van, hogy mondjuk a meccs előtt még keresed, mert nem találod, hogy most kivel mi van, de egy ilyen rutinos kommentátor egy világbajnokságon azért ilyen hibákat nem illik elkövetni, de hát úgy tűnik, hogy ez sikerült. Ha már atlétikát említettem, a debreceni Kozák Luca viszont fantasztikus formában van továbbra is, és azok után, hogy megdöntötte pár héttel ezelőtt az országos csúcsát 100 méteres gátfutásban, tegnap is 5. lett Osztravában nemzetközi versenyen, és alig maradt el a győztes időtől. igazából az idő eredmény az, ami nagyon biztató, nem annyira a helyezés, az sem rossz azért, hogyha egy ilyen típusú versenyen, egy ilyen rangos nemzetközi versenyen ott vagy a top 5-ben, azért a szenzációs, és ha már említettem Takács Bogit, ő is ötödik lett egyébként, úgyhogy beteg volt. Ő meg a 100 méteres síkfutásban, Molnár Attila pedig nyert a saját számában, úgyhogy gratulálunk nekik. A DVSC labdarúgó csapata ma megkezdi a felkészülést a következő szezonra, a labdarúgó NB1-re. Hétfőn lesz, ha minden igaz, a sorsolás, és hát ma lesz, ha jól tudom, a konferencia liga sorsolás, akár az Ajaxot is, vagy a Bragát is kaphatná ellenfélnek, ha jól tudom, a Debrecen, de könnyebb ellenfelet is, úgyhogy nekik azért a nemzetközi porondon is szerepelniük kell, már van néhány új játékosuk, a Spari még ilyen orvosi felméréseken vesznek részt a játékosok, holnap, tehát csütörtökön kezdi majd a Nyíregyháza a felkészülés, tehát itt a környékbeli csapatunk közül ők később kezdenek, a Kisvárda már elkezdte a munkát, úgyhogy július 25-i hétvégén indul az NB1. És megint új neve van, OTP Bankliga.
2: Na, oké, végre visszatértünk.
3: Igen, végül is Csányi Sándor megegyezett Csányi Sándorral, hogy az eddigi Fizliga, mert az is hozzá tartozott, az mostantól OTP Bankliga lesz.
2: Jövőre majd valami más cégét fogja reklámozni. Azon gondolkodtam, hogy azért nem sok nyári szünet volt, vagy alapvetően szünet, tehát azért a focisták élete az tényleg ilyen.
3: Hát, még
2: 2-3 hétbe kell belesűríteni.
3: Ez most 4 hét volt így mindennel együtt, igen, volt, akinek 3. Érdekes, hogy a kisebb csapatoknak, tehát akik még osztályozót játszottak a NB2-be jutásért, vagy az NB3-ba jutásért, ott például Máté Szalka, vagy akár a Cigándot is mondhatjuk, nekik nagyon kitolódott az osztályozó miatt, még plusz 2 hétet rá kellett húzni, és hát a futszálosok meg ők gyakorlatilag éppen, hogy befejezték 2 hét szünet, és már kezdik újra a felkészülést, nekik nagyon-nagyon rövid a szünet, vannak olyan csapatok, akiknek meg hosszabb, kosárlabda, röplabda bajnokság, akik hamar búcsúztak, azoknak hamarabb véget ért, ott úgy például röplabda bajnokságban nagyon hamar meglett a győztes, úgyhogy így változó, hogy melyik csapatnak mikor kezdődik. Én pont az amerikai focival voltam így, hogy itt Magyarországon is volt egy időszak, Debrecenben például, Nyíregyházán is nagyon népszerű volt az amerikai foci, de hát olyan rövid a szezon, hogy mindig csak azt látod, hogy edzés van, meg edzőmeccs, meg toborzás, meg
2: túl kevés a csapat, igen, és akkor emiatt
3: igen, és azért egy pár hónap alatt gyakorlatilag le is zavarják az egész bajnokságot.
2: Hát akkor legyen az, hogy a 10 győztes meccsig tart. Hát lehet ezt csűrni.
3: Egymás ellen az a pár csapat.
2: Igen. Azon gondolkodtam itt a focisták szempontjából is, így nyaralás, meg a család és a feleségek, hogy elképzelhető, hogy otthon a nappaliba előkerül a mágnes tábla, és akkor anya mutatja pálcával, hogy na, fie drágám, a következő meccsen, mert már lefoglaltam a nyaralást, itt szaladsz majd a jobb szélen, jó, elesel, lesérülsz, vagy legalábbis úgy teszel, jó, jössz hazafele, már bepakoltam a bőröndöket, és megyünk.
3: És
2: jó?
3: Ha viszed, ha nem, majdnem így van.
2: Az utolsó meccsen már nem kell ott lenned.
3: Azt meséltem, amikor az egyik fővárosi, az budaörsi csapat, azt hiszem, Nyíregyházán leszakadt a hó az utolsó fordulóban, decemberben rendeztek egy mérkőzést, még akkor NB2-ben, és nem akarta a játékvezető megrendezni a meccset, mert mondta, hogy pálya az gyakorlatilag alkalmatlan a futballra, és akkor az egyik játékos mondta a vendégektől, hogy jó, de ez vasárnap volt, mert ugye vasárnap voltak NB2-es meccsek, de én hétfő reggel már elutazom, le van foglalva a szállás, kaja, minden, egy hét pihenő, tehát én nem tudok jönni majd később, hogy bepótoljuk ezt a mérkőzést, mert akkor az volt, hogy esetleg majd visszajönnek szerdán, stb. A Spori is így kijött szét, hát tulajdonképpen nekem is lenne hétfőn programom, hát le tudják tolni addig a havat, még van rá egy fél óra, 40 perc. Gyorsan előszedtek egy rakáslapátot, és az a játékos meg a csapattársai, a vendégek úgy beálltak lapátolni, mint a szél. Tehát a legnagyobb motiváló erő az volt, hogy hát hétfőtől szabadságra kell mennünk. Úgyhogy gyorsan letolták, látták, hogy ez egyébként reménytelen lesz, tehát hogy az egész pályát nem lehet letolni. Ezért mondta a Spori, hogy jó, akkor a vonalakat tolják le. És akkor az nem baj, hogyha máshol hó lesz, de legalább a vonalakat lássuk nagyjából, hogy hol vannak. Hát az minden volt, csak foci meccs nem. Tehát amit el tudsz képzelni, hogy se passzolni nem lehetett, semmit nem.
2: Az, mint a strandfoci.
3: Körülbelül olyan, mint a homokban a strandfoci. Az volt a taktikai utasítás, hogy rúgd előre be a 16-osan belül, azt majd elcsúszik a védő. Így is történt. Tehát hogy az egyetlen gól, ami született, az egyébként így született. De mind a két edző lejöttek a pályára, és azt mondták, hogy na, ennek a meccsnek az ég egy adta világon semmi futballértéke nem volt.
2: De köszönjük a 3 pontot.
3: Körülbelül igen, de nem osztott, nem szorzott, egyik csapat sem volt veszélyben. Úgyhogy vannak ilyenek, és hát nyilván azért ők is emberekből vannak, be vannak már ilyenkor fizetve az utak, tudják, hogy hova mennek, ahogy lefújják. Nyilván akinek meg lejár a szerződése, azért nem tud nyugodtan pihenni, mert nem tudja, hogy hol folytatja. Igen. Lehet, hogy még az ország egyik végében játszik, aztán a két hét múlva hívja az ügynöke a szabadságot, hogy most már egy másik csapatban játszol.
2: Azért nem lehet egyszerű az ilyen focista családjának sem.
3: Nagyon nem.
2: Állandóan a szezon végén, ugye főleg, hogyha nincs szerződés hosszabbítás, ott állnak az ajtóban bőrön, de hogy akkor most melyik városba költözünk?
3: És gondolj bele, ahogy gyerek is van, ahol mondjuk már óvodába jár a gyerek elkezdni, vagy iskolába, ott még nehezebb a történet, így van. Tehát miközben irigykedünk azért sokszor a focistákra, hogy jól keresnek, hogy a siker, pénz, csillogás,
2: stb. Ezt látjuk,
3: így van, azért a családoktól meg ez komoly lemondással jár.
2: Igen. Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában. Sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpár úton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségen, és végig a kerékpár úton néző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem amikor elmentek igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van.
1: Kiszólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott, a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát mégis van.
2: Igen.
1: Szerintem ezen ne akadjál fel, le legyenek álmod a éjszakáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna, ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást. Ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek. Most a Rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

Nem vagyok már naív, ha egy fuvalat játékos táncra hív. Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív. Nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató. Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató. Mit érne a sinem, aki nem tudja, hogy rossz éjjel pihen? Azért gondtalan,

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most nem tudsz két dologra
2: összpontosítani. Most értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket. Bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
1: Én egyet nem értettem, például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
2: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosra, az nagyon sok fülvakarás.
1: Hát akkor még 5 forint sokat ér. Oda mész a pénzt, és nyertessék arra, hogy Marika Dénis, jessék már közelebb hajolni, hagyj vegyél, mert 5 forint még hiányzik.
2: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab 5 forintos, rolliznám, és akkor...
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.

0: hírek a Sunshine FM-en.
1: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz 1000 kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetése ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Irat ismertetéssel, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott Molnár Gusztáv tárgyalása a gödöllői járásbíróságon. A színészt azzal vádolják, hogy évekkel ezelőtt ittas állapotban többször megütötte a kiskorú fiát, akivel a vád szerint az apa alkohol problémái miatt egyre inkább megromlott a kapcsolata. A keddi tárgyaláson iskolapszichológusokat is meghallgattak, akik arról beszéltek, hogy a gyereket megviselték a családi konfliktusok, és szorongást érzett az apjával kapcsolatban. A bíróság szakértőket is meghallgatta. Molnár Gusztáv állapotáról elhangzott, hogy a színész több mint 400 napja alkoholmentes, ugyanakkor egy újabb trauma megingathatja az elhatározásában. Az ügyészség a perbeszédben azt kérte, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, a védelem pedig arról beszélt, hogy Molnár Gusztáv próbálja helyrehozni korábbi tetteit, és számára az igazi büntetés a fiával megromlott kapcsolata.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nem érkezik frontérségünkbe, de a melegedés hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk. A sok napsütés viszont jó hatással lesz a hangulatunkra. A maximumok a következő napokban 30-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

I just might. 6 óra 18 perc van. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. És ezt a szlogent azért is érdemes megjegyeznetek, mert ma is lesz majd játék. Minden egyes műsorsávban, reggel, délelőtt, délután és este is a kívánság műsorban elhangzik egy játék felhívó spot, akkor, hogyha reagálsz rá, és ötödikként tudsz bekerülni az adásba, akkor már is meghallgathatod a Sunshine 25 játékunk ketyegő effektjét, ami egy bomba robbanással ér véget. És neked pedig rá kellene érezned arra, hogy mikor van a robbanás. Hogyha egy időben mondod a bumot, és egy időben történik ezzel a robbanás, és akkor pedig már is megnyerted a 25 ezer forint értékű ajándékainkat. No, hát a játék részleteiről bővebben akár a Sunshine Facebook oldalán is olvashatsz, illetve majd én is csepegtetek még infókat. No, és hát az eső is csepegtetett azért bőven, tegnap több helyen is elszórtan azért voltak záporok, zivatarok. A mai nappal viszont úgy néz ki, hogy elzárják a csapokat, és a következő néhány napban egyáltalán nem kell számítani csapadékra. Kánikulára viszont annál inkább szombat és vasárnap, illetve hétfőn tetőzik majd. Szóval ahogy elindul a nyári szünet, úgy indul el a kánikula is. A mai nap egyébként hivatalosan az utolsó előtti nap a tanítási évben, és vagy legalábbis ebben a tanévben, úgyhogy a mai, illetve holnapi napot kell még a gyerekeknek átvészelniük. Aztán ugye nap pedig a szülőknek lesz majd egy óriási fejtörés, hogy mikor, hol legyen a gyerek a következő hónapokban. Ma egyébként 29-31 fok között alakul a levegőhőmérséklet a térségünkben, nem várható fronthatás, jó zene viszont annál inkább. Itt van például Sean Paul.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Módosítanák a titkos örökbefogadással érintett gyerekek egészségügyi adatkezelését. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a kisfiút felrúgó karata edző ügyében. 1 milliárd forint felett jöhetne az új vagyonadó. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újra szabályozná az egészségügyi minisztérium azoknak a gyerekeknek az egészségügyi adatkezelését, akik titkos örökbefogadással kerülnek új családba. A kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat célja, hogy az örökbefogadás után a gyerekek korábbi egészségügyi előzményei is biztonságosan elérhetőek legyenek az ellátásukhoz, miközben nem sérül a vér szerinti és az örökbefogadó szülők anonimitása. A tervek szerint az örökbefogadás előtt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat anonimizálva adná át a gyermek ESZT-ben elérhető dokumentációját az örökbefogadóknak. Ezeken az iratokon nem szerepelne sem a gyermek korábbi neve, sem a vér szerinti szülők adatai. Az örökbefogadás után a dokumentum csomagot a szülő adná tovább a kezelő orvosnak, aki előzményként rögzíteni azt. A minisztérium szerint a módosítás azért fontos, mert egy gyermeknek már az örökbefogadás előtt is lehetnek szerteágazó egészségügyi előzményei, ezek ismerete pedig kulcsfontosságú a megfelelő ellátáshoz. A javaslathoz június 23-áig lehet észrevételeket tenni. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karate edzőnek az ügyében, aki tavaly nyáron felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Az 56 éves A. Tibort első fokon 1 év 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, súlyos testi sértés kísérlete miatt, emellett 5 évre eltiltották a karate tevékenységtől és pénzbüntetést is kapott. Az ügyészség szerint ugyan a gyerek nem sérült meg, de reális esélye volt annak, hogy 8 napon túlgyógyuló gerincvelő sérülést szenvedjen. Ezért azt kérik, hogy a bíróság a vádirat mindkét pontjában mondja ki bűnösnek az edzőt, és szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint végleges foglalkoztatástól eltiltást. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra került a felvétel, amelyen a férfi olyan erővel rúgja ki a kisfiú lábát, hogy a gyerek a fejére esik. Az edző korábban bocsánatot kért, később viszont azt mondta, nem akart sem fizikai, sem lelki sérülést okozni. Már nem csak politikai ötletként, hanem konkrét gazdaságpolitikai irányként jelenik meg a vagyonadó bevezetése Magyarországon. A jelenlegi tervek alapján az új adónem az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érinthetné, évi 1%-os teherrel, akár már 2027-től. A költségvetés több 100 milliárd forintos bevétellel számolhat, ennek jelentős részét pedig a vállalkozói vagyonok adóztatásából várnák. A legnagyobb kérdés éppen az, hogy hogyan értékelnék a céges tulajdonrészeket, különösen a nem tőzsdei vállalkozások esetében. Magyar Péter korábban a svájci modellt emelte ki példaként, ahol a vagyonadó régóta működik, és a cégek értékét a vagyonuk és a nyereség termelő képességük alapján határozzák meg. A tervek ugyanakkor több vitát is kiváltottak. Csányi Sándor és Zsidai Viktor is fenntartásokat fogalmazott meg, főként az igazságosság és a magyar vállalkozások versenyhelyzete miatt. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, de az már látszik, hogy a készülő vagyonadó a magyar adórendszer egyik legnagyobb átalakítása lehet. Mindy László, az állami számbevőszék elnöke, a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Az ÁSZ azután lépett, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be Bíró Ferenc ellen hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék indoklása alapján ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárhatják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint Bíró Ferenc többek között jogosulatlanul használhatta a hatóság szolgálati autóját, korlátozhatta az igazságosság más tagjait, vitatott szerződéseket köthetett brüsszeli tanácsadó cégekkel, valamint külföldi küldetések során jogosulatlan kiadásokat számolhatott el. Az ügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is indítványozott. Az eljárás a bíróságon folytatódik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nem érkezik frontérségünkbe, de a melegedés hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk. A sok napsütés viszont jó hatással lesz a hangulatunkra. A maximumok a következő napokban 30-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. és most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Freddy, Lotsi, Beggy és a Pain and Glory itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 40 perc van. Napsütéses, vidám reggelt kívánok mindenkinek. Vezessetek türelmesen és alkohol, valamint drogmentesen, ugyanis a rendőrség folyamatos ellenőrzést tart az egész ország területén, így vételkörzetünkben is bőven előkerülhetnek azért a biztos urak. És a hét végéig, tehát hogy vasárnapig tart ez a nagyfokú ellenőrzés. Holnap viszont még jobban rákapcsolnak, és majd egy 24 órás teljes körű ellenőrzés lesz, hát még az éjszaka folyamán is több helyen előkerülhet a szonda. Aztán van még itt egy jeles dátum, ami a június 22-e, ez jövő héten hétfő, és egészen jövő hét szombatig történik majd egy olyan munkálat és egy olyan időszak, ami főleg a rakamazon, illetve a környéken élőket fogja majd kicsikét lázban tartani. A vasúti átjáró felújítása miatt forgalmi rend változásra kell készülni. Tehát jövő hétfő és szombat között rakamazon a vasúti átjárót újítják majd fel. Emiatt ez egyébként az ottani haladásra azért érdemes előre tájékozódni, és ha gondoljátok, akkor információkat mi is tudunk adni. Lesznek útlezárások, terelések, szóval érdemes jó előre megtervezni az utazásodat. SMS és Viber számú, mint egy információs vonal rendelkezésetekre áll, szóval ide tudtok útinfokat küldeni, és akár tudunk kommunikálni, és oda-vissza 0-20-316-3000. Emlékeztek még? TikTokon nagyot ment annak idején a Jeruzsálema. Rengetegen feldolgozták a táncot, és hát azóta is vannak közösségek, akik még mindig űzik ezt az ipart. 6 óra 42 perc van, idézzük fel együtt ezt a dalt.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, 10 perc múlva pedig már 7 óra, és hát irány a kánikula felé, úgyhogy erre készüljetek, akár 30-31 fok is lehet ma, és ez még csak az előszobája annak, ami a hétvégén tapasztalható, úgyhogy jönnek ezek a 35 fokok, csapadék egyelőre viszont nem. Csütörtöktől pedig, vagyis mától bruttó 5 forintos csökkenés a benzin, illetve 14 forintos csökkenés a gázolaj nagykereskedelmi árában. Éppen ezzel a csökkentéssel a 95-ös nagyjából 630 lesz átlagban, a gázolaj pedig helyek közel 640, úgyhogy lassacskán elérik majd a piaci árak is a védett árakat, meglátjuk, hogy hova hullámzik, vagy hova gyűrűzik majd ez az egész. Bármilyen információtok lenne az utakról, az nekünk nagy segítség, főleg azoknak, akik jelenleg is úton vannak, úgyhogy köszi előre, és ha küldesz ilyet, Arnold, Levente, Kamilla, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, hiszen ma van a névnapotok, úgyhogy küldünk is egy jó dalt, egy jó kis vidámdat, ez pedig Lil Nas X és a That's What I Want.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. 93.5. Ez a Sunshine FM. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az Erzsébet utcán és a Piac utca kereszteződésében továbbra is megvannak a útfelbontások, sőt most már egy sávval lehet csak közlekedni az eddigi kettő helyett. A 33-as számú főút bevezető szakaszán és kivezető szakaszán nagyon figyelni kell arra, hogy a munkások az úttesten is dolgoznak, tehát ott különös figyelemmel közlekedjünk. A Oroszlai úton csináltak egy útjavítási munkálatokat, vagy készítnek egy útjavítást, emiatt ott nagyon-nagyon lassan menjünk. Tartsuk be a kihelyezett jelzőtábláknak a értékeit, tehát legtöbb helyen 30 km/h sebesség korlátozás van, és ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést és türelmet.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt. A 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652-400.

0: 57.040-es számon. Bejelentés tehető a 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdú-Böszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdú-Böszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár-Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munka része lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamerafelvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenbe látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövet a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél néhol felfrissülés hoz a melegben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám reggelt és jó készülődést, balesetmentes célba érést kívánok. 7 óra 14 perc van, és hát hamarosan egy új időszámítás kezdődik. Nem csak a diákok és szülők életében, hanem azok életében is, akik egyik csoportba se tartoznak, szóval mindenkit érint az, hogy hamarosan indul a nyári szünet. Ezzel azért ugye olykor az élet is lelassul, illetve az ügyintézések is akár nőhetnek, a munkahelyen is lassulhatnak a folyamatok, jönnek a szabadságolások, utazások, érezhető ez például az utak, boltok, vendéglátóhelyek környékén, környezetében is. Szóval kispéntek reggele van, és az utolsó előtti tanítási nap, szóval hamarosan kezdetét veheti majd a 73 napos nyári szünet. Na de hogy ez alatt a szülők hogy oldják meg a gyermekek elhelyezését, ez is minden egyes évben és minden nyári szünet környékén egy fogós ravasz kérdés. Remélhetőleg már van rá kész megoldásotok. Ha minden igaz, akkor pedig augusztus 31-ig tart majd a nyári szünet, és bár kedre esik, szeptember 1-e nagyon úgy fest, hogy menni kell iskolába. Na de hát azért ne fessem az ördögöt a falra így hirtelenjében, úgyhogy készüljetek rá arra, hogy most szombattól már nem kell iskolába menni, szóval hivatalosan jövő héten hétfőtől már tanításmentes nyári szünet kezdődik, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, feltöltődést, a gyerekek pedig használják ki ezt a 73 napos pihenést, amit biztosít a nyári szünet, úgyhogy ma, holnap talán egyébként még nagyobb forgalomra kell számítani, hétfőtől pedig úgy néz ki, hogy akár elképzelhető, hogy tovább is alhatnak, még akár a szülők is. Szóval útinformációt pedig adhattok nekem az SMS és Viber falunkra. Úgy néz ki, hogy most még azért nagy üzem lesz, főleg a csütörtök szokott egyébként még nagyon bedurranni, és sajnos ilyenkor valamiért több a baleset is, szóval vészeljétek át ezt a mai napot, legyetek sikeresek és vidámak, közben hallgassatok jó zenét, például David Guettától. This

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Jövő héten benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Vádat emeltek Mező csátpolgármester ellen a nyelvi pótlék miatt. Ártatlannak vallotta magát a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jövő héten az országgyűlés elé kerülnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közlése alapján az új hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési ügyek kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyonvisszaszerzésének jogi támogatása lenne. A hivatal az országgyűlés alá tartozna, elnökét pedig kétharmados többséggel választanák meg. Ruf Bálint miniszter elnökséget vezető miniszter közben rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 22-re és 23-ra. A kormány szerint több törvény módosítására is szükség van ahhoz, hogy Magyarország hozzáférése az uniós forrásokhoz biztosított legyen. Vádat emelt az ügyészség Siposnyi Horváth Anita Mező csátpolgármestere ellen nyelvi pótlékügyében. A mezőkövesdi járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntette miatt fordult bírósághoz. Az ügy előzménye, hogy a polgármester 2020-ban nyelvi pótlékot szavaztatott meg magának a képviselőtestülettel, amelyet azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A kifizetett összeg mára mintegy 2 millió forintra nőtt. A vita középpontjában az áll, hogy a bemutatott nyelvi vizsga dokumentum jogosította állami nyelvi vizsgaként nyelvi pótlék felvételére. A polgármester korábban azt állította, hogy az ügy politikai támadás része. A hatósági vizsgálata 2020-26 közötti időszakra terjed ki, és az akkori jegyző szerepét is vizsgálják. Az ügy bíróságon folytatódik. Ártatlannak vallotta magát a kecskeméti törvényszéken F. János, akit a Bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásával vádolnak. A férfi 14. életévét be nem töltött személyi sérelmére aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A szerdai első tárgyalási napon a vádlott azt mondta, a vádiratban foglaltakat nem követte el és azt állította, korábbi beismerő vallomását fenyegetés és zsarolás hatására tette. Az ügyészség korábban 15 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. A vádlott az eljárás során több egymásnak is ellentmondó vallomást tett. Volt, amikor beismerte a gyilkosságot, később viszont már balesetről beszélt. A bíróság tanúk és szakértők meghallgatásával folytatja a pert. Decemberig több mint 10 tárgyalási napot tűztek ki. Matusik Tamás nevezi ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. Magyarország legnagyobb bíróságának vezetésére ketten pályáztak. Az eddigi elnök Tatár Kis Péter, valamint Matusik Tamás az Országos Bírói Tanács korábbi elnöke. A törvényszék bírái szavazással döntöttek a jelöltekről, a kinevezés pedig az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György adta ki. Matusik Tamás 2018 és 24 között vezette az Országos Bírói Tanácsot, és korábban többször is kiállt a bírói függetlenség mellett. Pályáját 2004-ben kezdte a fővárosi bíróságon, később bírósági titkárként, majd nyomozási bíróként dolgozott. Elnöki kinevezéséig a Budai Központ Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának csoportvezető bírája volt.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró és az amerikai dollár is. A svájci frank viszont erősödő tendenciát mutatott. Így az angol fontot 404, az eurót 349, a svájci frankot 380, az amerikai dollárt 301 forintos áron jegyezte a bank. Záporok, zivatarok frissíthetnek, sok napsütésre van kínáltás, az északi szél több helyen felfrissül és hosszat a melegben, a maximumok 29 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Egy vidám nyári sláger Alex Kenji-től, itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van, megérkezett közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Szia Laci, na hát bele-bele kukkantottam a tegnapi VB mérkőzésekbe, azt gondolom lesz miről beszélünk a sporthírek alatt, úgyhogy 8 óra után ezzel is foglalkozunk majd. Most viszont hadd mutassak már be egy olyan különleges megoldást, amiből megint kiderül az, hogy az emberi leleményesség határtalan, és leborulunk előtte. Ugye sokak számára szerintem megvan az a helyzet, hogy a Teslának ugye vannak önvezető funkciói, állítólag azért még nem annyira kiforrott, hogy teljes mértékben hátraülj, vagy hátradőj és laptopoz, tehát hogy készenlétben kell állni, és ugye ezt egy figyelő rendszer egyébként meg is nézegeti olykor, hogy ott van-e a figyelmed, nézed-e az utat. És ezt kijátszva egyébként lehet rendelni olyan matricákat, vagy figurákat, amelyeken, hát tulajdonképpen mosolyog egy arc, és ezzel ki tudod játszani.
1: Ja, Istenem.
0: Oda ragasztod, vagy nem is tudom hova teszed, a kamera elé.
1: Teljesen felesleges itt bármilyen modern technikai de fejlesztés, nem? Egy pólóval kijátszák a biztonsági övet, vagy bármit, amit akarsz, tehát ez hihetetlen. Tehát csinálsz valami újítást, és azonnal jön egy ilyen filléres megoldás arra, hogy hogyan lehet becsapni.
0: Igen, és annyira jól sikerül egyébként a rendszernek a becsapása, hogy itt egy videón látszik az, hogy a srác ül a sofőr ülésben. A dolog érdekessége zárójelbe, hogy nem csak egy egyszerűen random arcokat lehet vásárolni, hanem konkrétan Cristiano Ronaldo, Messi, ilyeneket árulnak már, és például a srác is egy Ronaldósat vett, ő elhelyezte a kamera elé.
1: Ilyen savanyú arca, mint amilyet tegnap vágott?
0: Nem, itt örül, és nem is úgy, mint a magyarok ellen tette annak idején. Itt nagyon örül, itt valószínűleg hát minimum egy El Clásico győztes mérkőzés után van. És a srác mutatja a kamerán, ahogy a belső kijelzőn látszik az, hogy ő ott ül az ülésben, de a feje egészen hihetetlen módon az Ronaldónak a feje.
1: De most ezt fel kell ragasztani az arcodra? Fel kell
0: nem tenni, az arcodra, nem, valahova a kamera elé kell tenni, vagy az érzékelő elé. Nem, én sem jöttem még rá egészen pontosan, hogy ez hogy van, mert magát egyébként az eszközt, ezt a pici kis, tudom mi ez, bábut, ezt nem mutatták meg külön, hogy ez hogy néz ki, mikor megvásárolod. Tehát azt mondják, hogy a figurát pont a kamera elé kell helyezni, és akkor így az autó úgy érzékeli, mintha valódi emberi fej lenne ott. És innentől kezdve akkor azt csinálsz, amit akarsz. Ha mennyire biztonságos már ez.
1: Imádom egyébként a mérnöki csodákat, amikor mindent elrejtenek most már egy tabletbe, amit betesznek középre a kijelzőre, tehát oldalt, nem szembe, nem egy nyomógomb, nem egy olyan csavarógomb, amivel a fűtést állított, stb., hanem mindent a menüből kell előbányászni, mondjuk ki akarod kapcsolni a start-stop rendszert, vagy a nem tudom mit.
0: Apa nagyon fázom, nem tudnád átállítani a klímát.
1: De közben, igen, bemész a menürendszerbe, és közben pittyek, hogy nem nézed az utat. Hát nem, mert közben a tabletet kellene
0: nézegetnem. Hát ilyenkor kell a postás szem, akinek ugye Ferdén áll, az egyik szeme, másik szeme, mert ugye az egyikkel a címet nézed, a másikkal a borítékot. És tudod, hogy tudnál még elképzelni? Hátra kell tenni ezeket a tableteket a csomagtartóba, a CD-tár mellé. Uh-huh. Ugye? És akkor majd ott kikeresed magadnak.
1: Hátra mész, megállsz, menet közben beállítod. Apa, fázok, apa, melegen van. Már megint meg kell állni, 3 métert megyünk.
0: Ez jó zene, nem tudnál rá hangerőt adni? Kislány, mennyi idő nincs?
1: De ki kell szállni. Mi lenne, ha gyerek kezelni a hátsó ülésről? Hát tehát, hogy az lenne a legegyszerűbb. És akkor ő nyitogatna az ablakot neked, kapcsolgatná az ablaktörlőt.
0: De eleve egyébként távolról is lehet.
1: Nem, mint robotpilóta, és akkor Pistike, kapcsold be az ablaktörlőt, légy szíves, lesik az eső. Jó, apa, oké. Okay. Most kapcsold fel a reflektort, jön szembe, kapcsold le. Tehát ez a menet közben, amikor lefel kapcsolgatod.
0: Ez jó, és akkor szólsz a gyereknek, hogy fiam, vedd már át, mert most megennék egy szendvicset, meginnék hozzá egy kávét.
1: Ezt úgy játszanának, mint a pilóták rendesen. Tehát van a főpilóta, a kapitány, meg van a másodpilóta. És akkor a gyerek lenne a másodpilóta, ő is legalább kapna egy komoly feladatot. Egy szép, hosszú autópályás utazás során, szakadó esőben éjszaka, lenne dolga bőven.
0: Nagyon jó, örülünk neki.
1: Ne aludj, kisfiam, tudom, hogy 3 éves vagy, de figyelned kell az utat, hogy mit kapcsol.
0: Szerintem a 180 kicsit túlzásnak tűnik. Igen, így, hogy nem látunk semmit.
1: Viszont ott egy megoldás, hogy akkor a kamerát a gyerekre irányítod. Tehát, hogy akkor nem kell ez a hókusz-pókusz.
0: Nem gondolom, hogy a kamerát lehet egyébként mozgatni.
1: Ráállítod, és akkor kész, úgy tesz, mintha ő vezetne, nyitott szemmel, Mint a Tomi és Jerrybe, emlékszel? Ott volt az, hogy pálcikával kitámasztja, vagy amikor alszik, festenek rá egy szemet, mint hogyha a szemhéjra, mintha nyitva lenne a szeme.
0: Igen, ez suliban is jól jöhet a hátsópadban. Azon gondolkodtam, hogy ugye a sofőröket az zavarhatja a Tesla megoldásában, vagy más egyébként, vagy más autókban is, ahol ilyen vezetéstámogató és figyelő rendszer van, hogy azt figyeli, hogy fáradtságérzékelés, hogy nyitva van a szemed, hogy a tekinteted ott van-e. Szóval az zavarja a sofőröket, hogy folyamatosan pittyeg, és mikor nekünk volt szerencsénk kipróbálni egy Lexust, ami szintén ilyen támogató rendszerekkel volt felszerelve, ott is, amint lenéztem, vagy egy kicsit oldalra néztem, már rezgett a kormány, már pittyeget. Egyébként egy idő idegesítő. Ugye? Tehát, hogy azért, mert túlzár, túltolja. Tehát,
1: igen, de ugyanez ez a fogd a kormány, de fogom a kormány, de két kézzel fogd a kormány.
0: Most fognak a söröm.
1: Oké, tehát most akkor másik kézen nem érzékelem, hogy mi van, tehát akkor mi benne a sávtartó, mi benne a többi. Tehát értem én, hogy az meg elkényelmesíti az embert, meg tényleg nem mindig működik tökéletesen, de mondjuk 10-ből 9-szer igen. És aztán utána meg kiderül, akkor ha ugyanúgy fogom végig, ha ugyanúgy kormányzok, ugyanúgy megyek, akkor...
0: Hát most
1: sokat nem segít.
0: Saját tapasztalatból annyit tudok mondani, hogy a sávtartó is, meg az adaptív tempomat is nagyon jól működik, például az enyémben, de egy idő után, néhány másodperc elteltével, ha nem fogom a kormányt, akkor rezeg, illetve jelzést küld a műszerfalon, és onnantól kezdve pedig elég, ha csak ráteszem alul a kormányra a kezem, csak ott pihentetem, érzékeli, hogy oké, itt vagyok, de azt nem érzékeli, hogy én közben horkolok,
1: vagy mit
0: igaz a kámok,
1: igen, nekem az adaptív tempomattal meg az a bajom, hogy nagyon hamar elveszi a gáz. Tehát mész autópályán, előtted megy egy autó, te még nem váltottál sávot, ő úgy érzékeli, hogy közeledsz, ezért lelassít, majd indexelsz, kimész a másik sávba, és akkor gyorsít. Tehát sokkal hamarabb ki kell mennem már a másik sávba, hogy
0: de lehet távolságot állítani.
1: Ja, azt nem tudtam. Nekem ez így gyárilag be volt állítva.
0: Hát elvileg kész. Lehet. Tehát attól működik jól.
1: Ez egy kölcsönautó volt, én akkor vezettem először. Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Tehát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
0: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
0: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
0: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó talán meg.
0: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-el robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-a megengedett. Aztán mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy a kapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldó jelet, így aztán addig azt mondta,
0: bocs,
1: hogy
0: nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyen extra, csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
0: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
0: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye, hogy ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Na hát. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, húristen, az egész gánai válogatott. Mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, hogy mindenki ugyanúgy néz.
0: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálam is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
0: Hát de különböző kontinens.
1: Igen, egyébként Elon Musk lett a világ leggazdagabb embere most az elmúlt napokban, nem tudom, azt látta, de hogy tőzsdére vitte a cégeit, és hát valami multi, nem is tudom, milyen biliárdos, milliomos lett most már, nem is milliárdos, már valami 1000 milliárd dollár, vagy nem tudom, már ki sem tudom mondani, annyi ilyen nulla van a végén. Szóval, hogy annyi lett az értéke a tőzsdei részvényeknek köszönhetően a cégeinek.
0: Nagyon, nagyon szívesen honosítanám, főleg, hogyha bevezetik itt a vagyonhasadási adót.
1: Azt mondta, ha a világ minden emberének szétosztaná a pénzét, vagy szétosztanák, igen, akkor mindenkinek jutna talán 45 ezer forint. De akkor mindenki kapna a földön élők közül. Tehát nagyjából így képzeld el a vagyonát. Azért de az ha én lemondok, egy pár milliárd ember.
0: Lemondok a javadra, akkor te már 90 ezeret kapsz.
1: Igen, igen. Az már családtagonként is, már hárman vagytok. Tehát az azt jelenti, hogy már azért nem rossz a családnak egy kis plusz bevétel.
0: Amúgy nem rossz, nem rossz. Írunk neki egy levelet. Na jó van, 9 perc múlva 8 óra, úgyhogy friss hírek, információk. Előtte éget a nap. Hát nem csak Valmár és Manuel dalában, hanem úgy néz ki, hogy ételkörzetünkben, térségünkben is a következő napok igazán forróra sikerelnek, úgyhogy készüljetek erre. Jó reggelt és jó utat!

0: az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
0: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber taxi.
2: Jön, jön, jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.

0: és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, biztonságos célbaérést kívánunk. A vonal végén Horváth László, tőle tudjuk meg, mint gépjármű szakoktató, hogy mi újság Debrecen területén. Mire figyeljenek az autósok? Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Tiat utca, Erzsébet utca sarkon még továbbra is zajlanak a munkálatok, de ma reggel azt tapasztaltuk, hogy a Füredi úton, az Erzsébet-Sugár úttól a Nádor utcáig a vízmű munkatársai kihelyeztek 30-as táblát, és információim szerint ott ilyen munkálatokat végeznek, tehát ott nagyon-nagyon figyeljünk, mert csak egy sávon lehet közlekedni, de a 33-as számú főútvonal ki- és bevezető szakaszán szintén csak egy sávon lehet közlekedni, valamint a Nádor utcán van a, szintén a vízmű munkatársai egy munkaterületet végeznek ott munkálatokat, és rá kell menni a villamos pályára, tehát ott nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára, és szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: A mesterséges intelligencia céges használatáról tartottak szakmai fórumot Debrecenben. Visszautasította róla megjelent állításokat a Mastergo-t. Ingyenes kiadvány mutatja be a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpáros útvonalat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés, hogy a digitalizációval javítani tudják hatékonyságukat és versenyképességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterség

0: És intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működésbe illesztik. Közleményben reagált a Master Good a sajtóban és a közösségi médiában megjelent állításokra. A debreceni Bárány család tulajdonában álló vállalat azt írta, valótlan, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adnának, ahogy az is, hogy csak úgy kiengedik a mosdóba a dolgozókat. A cég szerint a Master Good cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, munkatársaik 85%-a magyar munkavállaló. A teljes fizikai állomány átlagos bruttó keresetét 627 ezer forint fölé, az átlagos nettót pedig több mint 450 ezer forintra teszik, műszakpótékkal és túlórákkal együtt. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatását nem az alacsony bérek, hanem a munkaerőhiány indokolja. Közleményükben kitértek arra is, hogy 2025-ben összesen 16,85 milliárd forint adót, járulékot és egyéb közterhet fizettek, az állami támogatásokat pedig beruházásokra, nem működésre vagy osztalékra kapták. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központ pályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természeti és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint egy 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szintkülönbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Karbantartási munkát végez Debrecenben az Opus Titár Szaklajpeda utcán. A társaság június 18-án 9 és 15 óra között a páratlan oldalon, a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon cserél közvilágítási beton oszlopokat, ha azok nem megfelelő műszaki állapota miatt. A munkavégzés idején forgalom elterelésre kell számítani, a szükséges jelzéseket a kivitelező kihelyezi. A balesetek elkerülése érdekében a Klajpeda utcai buszmegállót 9 és 13 óra között lezárják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban nem érkezik front, de a melegedés hatással lehet most a szervezetünkre. A szélesebb tájakon fejfejes migrén, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok a következő napokban 27-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jót ad, biztonságos közlekedést kívánunk mindenkinek, és legyetek informatívak, hogyha lehetőségetek engedi SMS-ben vagy Viberen.
2: És 2 nap van az iskolából. A szülőknek mondom, már a gyerekek régi iskolában vannak, van olyan gyerek, aki már kivette a szabadságot. Már látom, most az apukájával kirándulnak össze-vissza valahol, és küldi a fotókat, meg stb. És mondom, hogy hát neked nincs iskola? Kaptunk egy kis szabad napot már. Már ő kivette a szabadságot hamarabb. Szóval 2 nap még a szülőknek, és utána reggelente nem kell hordani a gyereket. Időben nincs, nem lesz az az agybetegség, hogy fú, most időben beérünk suliba, stb. És a közlekedőknek is szerintem ez egy felüdülés lesz.
1: Igen, de másfajta kérdés fogalmazódik még ilyenkor a szülőkben. De jó, hogy nem kell vinnem reggelente. De akkor hova vigyem?
2: Igen, nem baj, beülnek abba a kocsiba, amiről találtál egy remek hírt, és kocsikáznak.
1: Igen, és a szülő ki is szállhat tulajdonképpen, mert innentől kezdve a BMW majd önmagát vezeti. Na hát az előzőekben a Tesláról beszéltünk, és annak önvezető funkciójáról, illetve arról a figyelmeztető rendszerről, ami folyamatos jelzéseket küld, hogyha a tekinteted nincs ott a kijelző környékén, és úgy érzékeli az autó, hogy nem vagy jelen, nem vagy ott, csak legfeljebb testben, de a figyelmed az nem az utat nézi. Na most áttérünk egy másik cég termékére. A BMW-nél ugyanis van egy ilyen Highway Assistant nevezetű vezetés támogató program, vagy rendszer.
2: Autópálya asszisztens.
1: Így van. Ennek köszönhetően autópályán használható ez a rendszer 130 km/órás tempóig, és maga a rendszer azt elősegíti, hogy teljes mértékben kormány nélkül tudj haladni autópályán. Ezt most úgy tudom elképzelni manapság, mint régen annak idején, amikor a gyerek már elkezdett tanulgatni bicajozni, és már ott járt, hogy elengedett kormánnyal is megy. És szól, hogy apa, apa, nézd! Püf! Hát, nagyon reméljük, hogy nem
2: főleg,
1: ez lesz.
2: Amikor hátrafordult, hogy
1: mit történt. Néz.
2: Igen. Kivéve azokon látom az autópályákon, ahol állandóan javítják az utakat, mert ott aztán van sávelterelés, meg mindenféle. Biztos ott is tudja egyébként, de hát kis hazánkban nem biztos, hogy olyan hatékonyan működne.
1: Hát ezért nem jött még meg. 20 országban már van ilyen highway assistant, itt még nincs.
2: Próbált ki az M1-esen, amikor 50 kilométeren keresztül le van zárva, és ilyen mindenféle sávváltásra, meg mindenre figyelmeztető nyilak, táblák, stb. Vannak 60-as, 80-as táblák, váltogatják egymást. Szerencsétlen most akkor ott meghűl.
1: Igen, nem tud beszélni egyébként ez a támogató rendszer, de itt biztos, hogy megszólal, és azt mondja, na jó van, ne hagyjál, vedd át.
2: Figyelj, viszont találtál egy olyan funkciót benne, ami szerintem egyedülálló, és hogyha mostantól kezdve is nem fogunk beleszállni minden BMW tulajdonosba, de azért ők is tudják, hogy mi az, ami hiányzik az autójukból, szóval innentől kezdve elég ránézni a visszapillantó tükörre, és olyan történik, amit nem vársz egy BMW tulajdonostól.
1: Felvillan az index, és sávot vált az autó. Úgyhogy nem kell ezzel innentől kezdve foglalkozni. Mindenkire gondoltak.
2: Mondjuk szerintem az baromi zavaró lehet. Te nem szoktad nézni a külső tükröt?
1: De szoktam, hogy jön valaki. Várj, már ne csináld!
2: Hát csak... és már visz is át a másik.
1: Mit csinálsz?
2: Igen.
1: Nem jó, nekem ez így nem tetszik egyelőre. Tehát, hogy igen, belepillantok, mert
2: meg mindig szeretem... külső tükörben nézel, hogy mire megy a leállósávba?
1: Mindig szeretem tudni azt, hogy úgy, mit tudom én, hogyha hosszabb úton is megyek, vagy autópályán, azért ott is egy-két percenként csak belepillantasz, még ha nem is akarsz sávot váltani, hogy mi történik úgy körülötted.
2: Nem jön egy sportkocsi melletted, egy motoros, aki nagyobb tempóba halad, vagy bármi, valami, mert bármi. Lehet, hogy belenézel a tükörbe, még nem volt ott, pár pillanat múlva meg egyszer csak azt látod, hogy vum, elsuha melletted. Jó azt nézegetni, azért találták ki azt a tükröt.
1: Igen, és ha most ilyenkor belenézel, akkor az autó pedig automatikusan jó, akkor index, sávot vált.
2: De tehát... közben azt mondja, hogy miért? Hát nincs előttünk senki. Mehetnénk. Most mi a bánatnak akar ez a külső sávba menni az autópályán, vagy a belső sávba, attól függ, honnan nézzük. Szóval, hogy
1: na most majd... meg már BMW-sek a tükröt nem fogják nézni.
2: Meg majd szlalomoznak a sávok között. De tényleg eljutunk oda, most már a tükröt se kell nézni.
1: Nem, amúgy hagyj védjen meg a BMW tulajdonosokat, mert szerintem célba ért az a rengeteg sztereotípia az elmúlt évekből, hogy ők nem indexelnek, azóta indexelnek. El kell, hogy mondjam, hogy mindig látok, és még mindig fura. Tehát, én nekem még ez még
2: de
1: szokatlan.
2: De ezt is tegyük hozzá, ezt egyébként nem mi találtuk ki ezt a felmérést, hanem ez egy brit kutatók által megállapított felmérés
1: volt. És nem
2: volt,
1: csak Magyarországon.
2: És nem Magyarországon, ezt kimondottan Angliában mérték fel, és őket, hát már a BMW tulajdonosok lettek a leginkább szabálytalan közlekedők, de ezt tegyük hozzá, hogy tényleg benne van az emberben, hogyha látsz egyet, akkor tényleg általánosítasz. Tehát 10-ből 9 BMW-s egyébként tök normálisan vezet, találsz egy tizediket, rögtön rá
1: volt. Na, tudtam, én mondtam. Igen. Egyébként viszont most már hagyjuk, mert a Skoda az új BMW.
2: Ez így
1: tehát
2: van. A Skodáknál, a fehér céges Skoda.
1: Hát az valami olyan, hogy én minden másodikat feljelenteném, vagy levideóznám, vagy valamit csinálnék, mert őr és közveszélyesek.
2: Igen.
1: Tisztelet a kivételnek nyilván, mert szerencsére belőlük van kevesebb, aki ennyire renitens, de hogy ütik vágják azt a Skodát, és úgy mennek tökön passzolja, mint hogyha igen, az életünk
2: villognak rá, húzzál onnan, stb. Tényleg így van. Tehát, hogy ezt most már sokan írják.
1: De nagyon jó reklám, a magának a Skodának, hogy ez az autó, ez ilyen vérmes, ez ilyen agresszív, ez így megy.
2: Nem tudom egyébként, hogy jó reklám-e, mert nyilván azért...
1: Hát nem vennék.
2: Nem
1: ellen a harcolva.
2: Igen, tehát hogy azt azért nem. De hogy ők átvették ezt a szerepköt. De lehet általánosítani, és milyen érdekes, hogy nem, hogy egyszer veled beszélgettük, hogy vannak olyan márkák, amiknél meg egyáltalán nem. Tehát azt mondod, hogy nem jellemző, de nem is az a korosztály veszi. Tehát például a Toyota Prius-t, tehát egy hibrid autót, nem a, már bocsánat idézőben, a hülye gyerek veszi meg, aki friss jogosítványa rendelkezik és elkezdi tuningolgatni, hanem inkább az, aki azt mondja, hogy
1: aki tudatos vásárló.
2: Környezettudatos vagyok, kevesebb fogyasztással akarok menni A-ból B-be. Hát valljuk be őszintén, azért sok minden elmondható a régi Toyota Prius-okra, csak az nem, hogy szép. Tehát, hogy tényleg praktikus, tényleg egyedi.
1: Próbáltuk dicsérni, de nem sajnos ne haragudjatok.
2: Igen, de szépnek azért nem mondható. De mondjuk utána dolgoztak rajta, és az a rendszer működik egyébként egy rakás Toyotában a mai napig, a CHR-ekben, a Aurisokban, Corollákban, és tökéletesen működik ez a hibrid rendszer, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy parádésan teljesít. De mondjuk ugyanez jó néhány márkára igaz, akár a japán márkák közül szinte mindet felsorolhatnánk, hogy nem azt mondod, hogy hát talán a Suzuki, de az is azért, mert sok van belőlük, és nyilván találkozol egy-két olyannal, aki már idősebb, aki már másképp vezet, és ott is megvan ez a kalapos, piros Suzuki is, tehát ez a sztereotípia, ez úgy megmaradt.
1: Vasárnap délután, vagy délelőtt, igen, az kerülendő, igen, ezt szokták mondani. Igen, még azon gondolkodom, hogy ugye mondtuk, hogy a Prius nem túl szép, de ne csüggedjetek, mert ott van a Fiat Multipla.
2: Jó, hát az csak már volt. Már lassan elfogyott mind. Tehát így...
1: Hát de hova lettek? Hát amúgy én nem látom
2: az utakon. Élet, pont ezért. Mert hát elrosdásodott, elvitték, nem volt kellett belőle olyan sok. Pedig milyen egyedi volt. Gyakorlatilag ketté vágtak két autót, egymásra lakták. Belül baromi praktikus volt. Csak nem volt az a jó érzés, mikor mentél a parkolóba, megláttad, és az az én autóm, és megdobogtatja az ember szívét. Hát ez nem dobogtatta meg. Ez maximum annyi, hogy jó, befér hátra három gyerekülés kényelmesbe.
1: Olyan a Fiat Multipla, hogy hazza mennél el csajozni, és kijöttek az étteremből, inkább azt mondod a csajnak, hogy ja, busszal jöttem.
2: Igen, hát van még olyan márka, akiben nem szálltunk ma bele. Várjál,
1: még rengeteg, rengeteg. Szerintem inkább cégcsoportokat vegyünk.
2: Igen.
1: De tényleg egyébként megvan az, szinte, tehát az ember, hogyha teheti tényleg akár anyagilag is, úgy választ autót, hogy valamilyen szinten tükrözi a személyiségét.
2: Az így van.
1: Tehát, hogyha, és nem kell ahhoz itt több 10 milliós autót vásárolni, mert nyilván használtan is lehet venni, úgy, hogy a büdzsébe beleférjen, de mégis valahogy az ember mindig úgy megtalálja a személyiségét.
2: Van neked is az az érzés, amikor állsz a lámpánál, és akkor ott begördül melléd egy autó, ránézel, és már tudod, hogy hogy milyen a tulaj, meg milyen vezetési stílus. Tehát amikor meglátsz egy ilyen nagyon régi Passat kombit, 1.9 dízel, tele matricázva mindennel, ilyen különböző, hogy... Igen. Hát. És akkor már pontosan tudod, hogy na, ez nem a környezetbarát fajta.
1: Tudom, hogy mit csinálnék vele, de hogy...
2: A lényeg az, hogy legyen rajta jó hangos kipufogó, meg 4 alu felni. Az nem baj, hogy már rozsdásodik alul, meg egyébként hátul, meg úgy füstöl, mint az atom, de a külsőségek. Nekem mindig az jut eszembe, volt egy ismerősöm, akinek az autója kívülről mindig csili-vili volt, de belül meg nem porszívózta ki, meg semmi takarítás, és mondtam, hogy nem kéne néha belül is kitakarítani, mert értem én, hogy a külvilágnak ez szól, de belül.
1: Úgyhogy... Hát olyan, mint a mai világunk, hogy kifelé csili-vili, belül rohad. Tegnap délután mentem pont egy ilyen füstölő autó mögött, és olyan hosszú ideig, és pont arra ment ő is, amerre én, és nem tudtam megelőzni, és minden egyes gázadásnál olyan volt, hogy lélegzett visszafolytás, ablak fel, belső levegőkeringetés, majd utána megint szellőztetés, hogy úgy utána mellé értem egy lámpánál, nagyon közel jártam hozzá, hogy átszólok neki, hogy fel kéne már ezt gyújtani. De mindannyiunk békéje érdekében nem
2: tettem. Neked EU6-os norma.
1: Nem tettem semmit, de hogy ezt nem fogják valamikor egyszerűen szabályozni, mert egyre több ilyen füstölőt látok. Te régen mondtad, neked veszőparipád volt. Én akkor annyira nem találkoztam ezekkel. Nyilván eltelt azóta néhány év. Nyilván ezek az autók egyre inkább mennek tönkre, hogy ezek ilyenkor mit tesznek? Már az alvázat? Vagy mit kezdtek el meg?
2: Nem tudom, az olajat? És azt nem tudom, hogy mennek ezek át műszakin. Nekem ez a nagy talány, hogy még mindig azt látom.
1: Én tudom.
2: Hogy okosba.
1: Hát ugye szemüveges a vizsgabiztos, az egyik lencséhez is egy 10 000-es, meg a másikhoz is.
2: Nem akarom elhinni, hogy ez még mindig működik. Tehát, hogy ez régen oké, hát ez így működött, számom. De ma már a mai világban. Köszi. Szóval igen, jó lenne, és tényleg mikor mondják, hogy jó, oké, de nincs másra pénze, vagy ilyesmi, meg lehet javítatni, vagy ha arra sincs, akkor van már nagyon sok olyan autó, ami nem ilyen, így van. Csak igen, hát nyilván
1: ez nem lehet.
2: Az nem egy olyan valamiért még mindig vannak márkák, amik nálunk ilyen presztízsnek minősülnek, és azt gondolja az ember, hogy a 20 éves is, de még akkor is inkább ebben bízik. Ez a német márka a fetisizmus, ez nálunk még mindig működik.
1: Igen, az a baj viszont, hogy ha már sztereotípiák, akkor sajnos a Volkswagen kombi passzatokról is elég nagy általános vélemény van, és egyébként sajnos az enyém is ez. Őrülten, brutálisan, agresszívan tudnak ők is menni, ott is persze tisztelet a kivételnek, de ez is valamilyen sajátossága, hogy ott is benne ül a nagy mackós ember, és azt hiszi, hogy az övé a világ, az hozzá nem erje szólni. Hát hogyha 90-es táblánál 110-zel mész, ő még rád előz, hogy 140-nel letoljon.
2: És nagyon örülök, hogy ezt is elmondtad, mert akkor már csak a francia és az olasz autók maradtak ki, akik viszont nem száguldoznak, mert parkolnak.
1: Azért, mert nem mennek sehol, nem bírnak.
2: Elektronikai hiba miatt nem indultak. Ez a másik sztereotípia, hogy a francia meg az olasz az mind rossz. Tehát ez sem igaz. Már rég egyébként.
1: Mert a Ferrari nagyon jó példa.
2: Hát, láttam én a múltkor olyan videót a Ferrariról, édes Istenem, valaki vesz egy Ferrarit, és barkács szakkör módjára magának átalakítja, mert kell bele egy erősítő, meg mélynyomó, meg mindenféle, és képzeld el, hogy Fournier labból, meg ilyesmiből az ajtónál kifúrta és rárakott, mert neki mélynyomó kellett, meg minden. Elvitte az új tulaj, aki megvette ezt a Ferrarit egy ilyen átalakító műhelybe, akik megpróbálták visszaalakítani az egészet gyárilag. Hát az a gányolás, amit ott láttál, de a ragasztástól kezdve tényleg asztalos munkán keresztül, hogyha valaki vesz egy Ferrarit, könyörgöm, inkább ne nyúljon hozzá, hogyha teheti, még akkor is, hogyha hangosabb hangszórót akar. Szóval, na, mindegy.
1: Ezt is képesek voltunk. Volt, jó, oké, mi? Azt mondja, Honda, hát a Hondásokat csak dicsérni tudjuk, az a helyzet.
2: Igen.
1: Általában jó fejek is szoktak lenni. Szépen vezetnek, igen. Jó autójuk van. Na, megyünk tovább jó zenével, és nem is olyan sokára majd a VB-vel foglalkozunk, többek között a sporthírekben, ugyanis lesz miről beszélni, ha lemaradhatok a többi, vagy a tegnapi meccsekről, akkor azt gondolom, hogy akkor is érdemes lesz velünk tartani. Közben pedig akkor zenélgetünk többek között Lady Gaga-val.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Tegnap is voltak VB mérkőzések. Kezdjünk ezzel?
3: Kezdhetünk. Melyiket láttad, vagy melyikbe néztél bele? Az Anglia-Horvátországba belenéztél? Az már ugye később volt, nem biztos, hogy az a te időpontod.
2: Olyannyira belenéztem, hogy végignéztem, és akkor ilyen egy óra előtt valamikor feküdtem le, mert még összefoglalókat is néztem, akkor meg már utána az a baj, hogy átesel a ló túloldalára, már nem érzed annyira fáradtnak magad, de közben a folyosón neki mész a falnak, de még aludni nem akarsz, olyan vagy, mint egy hisztis gyerek, nem akarok aludni.
3: Igen, de hát most nézzék el a munkahelyeken, hogy mindenki ilyen, és nyugodtan lehet arra fogni, hogy VB meccseket néztek. Egyébként parádés volt a találkozó, mert vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, aztán már csak vezetett Anglia, és 4-2 lett a vége.
2: A dolog érdekessége az én szemszögemből az, hogy na jó van, oké, belenézek. Már megy, na mindegy, bekapcsolom. Már 2-1. Aztán jó van, csinálok egy szendvicset. 2-2, 3-2, úristen.
3: Ez nálunk is így zajlott, hogy már megint gól, tehát így, igen.
2: És egyet láttam élőben, és akkor kettőt talán.
3: Közben
2: egyet.
3: Még volt kivédett 11-es, de aztán azt újra rugatták.
2: Elmegyek zuhanyozni, mondom, úgyis fél idő van. Kicsit túltoltam, vagy túlhúztam, 3-2. Hát 2-1-en hagytam itt.
3: És hát ott az angolok eldönthették volna, rengeteg helyzetük volt, nagy védések.
2: Hát 18-20 kapura lövés.
3: Igen, a horvát kapustól. Úgyhogy itt 4-2 lett. A Portugália-Kongó meccsen viszont döntetlen lett a végeredmény, pedig nagyon sokat, 80%-ban a portugálok birtokolták az első félidőben a labdát, és mégsem tudták megnyerni a meccset. Nagyon korán vezetést szereztek, aztán Kongó egyenlített, és milyen érdekes. Kongónak voltak a nagyobb helyzetei, elég meddő volt a fölénye Portugáliának. Ronaldo nem játszott jól, az az igazság. Volt két helyzete, mind a kettőt elrontotta, úgyhogy csalódott is volt. Próbálták egyébként nyugtatni a társak, kicsit feszültnek tűnt szerintem. Egyrészt az, hogy ő is már most a sokadik világbajnokságán játszott, mindig ott van ez az örök kérdés, Messi rugott egy mesterhármas, hát akkor neki is nyilván gólt kell rugnia.
2: És olvastam, hogy a EB-ket meg a VB-ket összesítve 10 meccs óta meddő gólrugásban Ronaldo, és hát biztos azzal próbáltak lelket önteni bele, hogy semmi baj, már a te korodban.
3: Nagyon nem. Pozitív volt a szurkolók hozzáállása.
2: Tényleg? Azt nem tudom, belealudtam amúgy abban a
3: meccsben. Ja, akkor ezért maradtál fenn este.
2: Igen, mert ez meg délután volt.
3: Tehát, hogy amikor nem ment neki, akkor buzdították a szurkolók, és az ilyen szempontból pozitív volt, nyilván a portugál szurkolók elsősorban. A kongóiak meg nagyon örültek.
2: Ez megint egy tipix gyilkos meccs, tehát hogy erre senki nem számít.
3: Alakul a meccset, bár a Portugália-Mexikó döntő most elég távolinak tűnik, de bármi lehet, minden esetre elképzelhető, hogy ilyen meglepetés csapatok jutnak egészen messzire.
2: Biztos vagyok benne, és azt vettem észre, hogy minthogyha ezeknek a nagy csapatoknak az elején nem minden esetben menne olyan jól, aztán kicsikét megrázzák magukat, hogy gyerekeket
3: hát
2: még
3: természetes. Gondolj bele, rengeteg vagyunk. Mérkőzést kell játszaniuk. Ezek az élcsapatok, ezeknek a játékosai, ezek rengeteg meccset játszottak az elmúlt időszakban, a bajnokok ligájában, él bajnokságokban, stb. Nyilván fáradtabbak, de hát most már nem lehet azt mondani, hogy egy kongói csapat játékosai egyébként ilyen tingli-tangli bajnokságban játszanának, mert ők is ott vannak. Tehát a francia, az angol.
2: Hát a tegnapi játékosokon nem hittem el, hogy ezek nagyon hajtanak, ezek olyan labdákat
3: és adnak. Olyan tudatosan játszottak az első félidőben, ami egyébként tegyük hozzá, ez kimondottan unalmas volt szerintem, vagy nem volt egy jó meccs a Portugál-Kongó, de hogy sokáig az volt a feladat, hogy gyertek, nyugodtan, átadták a területet, a portugálok mentek, ők meg a kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Na de a szurkolók, hát van néhány olyan jelenet, ami miatt érdemes nézni a világbajnokságot. Ilyen volt a zöld foki köztársaság Spanyolország meccs, ami döntetlennel zárult, és az egyik legcukibb jelenet volt a japán szemét összeszedés után, hogy egy zöld foki köztársaságbeli szurkoló, meg egy spanyol szurkoló hasonló méretű pólókat hordtak, egyébként mind a ketten ilyen 3XL-est, és a mérkőzés után egymás mögött álltak, átmászott a lépcsőn a spanyol szurkoló, levette a mezét, odaadta a zöldfoki köztársaságbeli szurkolónak, ő a sajátját szintén, felvették, megveregették egymás vállát, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Szóval ilyen nagyon szimpatikus volt ez, hogy lehet így is szurkolni, hogy nem csak ez a egymást püföljük, verjük, szidjuk, stb., hanem lehet egymást ölelgetni is. Amit a norvégok csináltak, az meg megint parádés volt, én még ilyen egyedi szurkolást nem láttam. Hát a norvégok ugye vikingősökkel rendelkeznek, nyertek is ráadásul, és amikor egy komplett szektornyi ember, vagy két szektornyi ember azt imitálja, mintha eveznének, tehát ősz a széken, előre hajolva, és így, minthogyha egy viking hajót húznál, ezt jelképezték, majd érdemes megnézni videón, parádésan néz ki egyébként, hogy az egész szektor egyszerre mozog, és úgy eveznek, és minthogyha egy hajóban ülnének, ez is elképesztő.
2: Egy csónakban evezünk?
3: Igen, ja. Igen, úgyhogy, vagy ahogy tanult katona ismerősöm mondta, egy cipőben evezünk. Igen, tehát így kicsit összekeverte a mondásokat, de nem baj. Szóval nagyon jó volt a vikingeknek a szurkolása is. És még egy érdekesség, a világbajnokság kapcsán egyébként hallgathatnak majd folyamatosan VB híreket nálunk a következő napokban is, de Dél-Korea-Mexikó meccs kapcsán, ami majd pénteken lesz, egy drón keringett a dél-koreai edzés fölött, és hát ezt kiszúrták a dél-koreai videóelemzők. Állítólag a környékbeli udvarról indította el valaki, és próbált kémkedni. Mit ad is, tehát ugye házigazda Mexikó, ott lesz majd a mérkőzés, és akkor rögtön meggyanúsították, hogy esetleg a mexikói válogatottat szerette volna segíteni ez a drón. De még mielőtt a biztonságiak elkapták volna a drón, lezuhant, majd utána gyorsan azok, akik vezették ezt a drónt, felkapták, elrohantak, nem tudták őket megfogni, úgyhogy sose tudjuk meg, hogy kik kémkedtek és ki után.
2: Ez olyan, mint a játszótéren, kirúgtuk a labdát, sajnos lerúgtunk vele egy autótükröt.
3: De nem én
2: labda,
3: voltam.
2: Labda hón alá és rohanás. Haverom mesélte, és egyébként láttam már olyan megoldást, hogy van valami olyan technológia, ilyen váról indítható, ami lehozza a drónokat.
3: Igen, megzavarja,
2: lehozza. Igen. Egyszer láttam, azóta nem hallok.
3: És pont azon a bemutatón, amikor nagy sajtó nyilvánosság igen. előtt ezt bemutatták, akkor döglött be. Mármint ez a lehozó. Úgyhogy működött, mégis 3-ból 2-t lehozott, de a harmadik az ment tovább, és nem akart működni.
2: Hát arra senki nem gondolt, hogy az lehet, hogy csak egy drogfutár drón volt.
3: Nem jó volt a frekvencia főnök beállítva. Na mindegy, majd még dolgozunk rajta. Ma is lesznek VB meccsek természetesen, meg hát nagyon sok olyan érdekesség is, ami biztos, hogy majd felkelti a figyelmet. Reméljük, hogy sportszerű szurkolás is lesz a mérkőzésen.
2: Amúgy nagyon jó egyébként, hogy Mexikó is ennyire kiveszi a részét a VB-ből, meg végre Amerikában is van tényleg ilyen ekte európai futball, és akkor végre Mexikóról nem csak a drog, meg a drogkártelek jutnak eszembe, hanem a foci is.
3: Igen, hát majd ha egyszer játszanak Kolumbiával, az milyen jó mérkőzés lesz. Egyébként a horvát hölgyet nem tudom, látta, de és akkor lassan tényleg befejezzük, mert vannak más hírek is a VB-n kívül, de van egy horvát celeb hölgy, aki egyébként szépségversenyt is nyert Horvátországban, komoly adottságokkal rendelkezik. Hát tegnap egy olyan szedben jelent
2: gondolatolvasó,
3: meg. Gondolatolvasó? Hát nem feltétlenül, így külsőleg gondoltam, és rengeteg követője van, minden mérkőzésen ott van általában a horvát csapat nemzeti színeiben, most is egy ilyen kockás, piros, fehér kockás felsőben volt.
2: Gyorsan,
3: eléggé áttetsző volt az
2: gyorsan
3: a
2: gyorsan rákeresek, mert már a hallgatók írni fognak, hogy menjünk elébe.
3: Igen. Gyorsan akkor még helyi vonatkozású hírek, a Loki megkapta az ellenfeleit, hogy kivel játszik majd a konferencia ligában, egy máltai vagy egy örmény csapat lesz az ellenfele, nem ígérkezik könnyűnek, tehát ez a máltai örmény párharc után, főleg az örmény csapat az esélyes ott, és tavaly az Eto'o is megszenvedett velük, Hős Zsombor pedig a Nyíregyháza játékosa lett, ő a Vasastól érkezett, egy korosztályos válogatott fiatal labdarúgóról van szó, aki nagyon-nagyon tehetséges, szimpatikus fiatalember, úgyhogy megvan a Sparinak is az első nyári igazolása, több követi majd a következő napokban, meg lesznek szerződés hosszabbítások is a pletykák szerint. Hétvégén pedig streetball, mindenki készüljön, majdnem azt mondtam, öltözzön fel, de inkább úgy készüljön napteljel, meg mindennel, mert Nyíregyházán lesz a streetball fesztivál következő állomása, 34 fokot jósolnak szombatra, de aki csak teheti, érdemes kimenni, kilátogatni, ha nem is játszik, akkor egy hűs fa alatt megnézi a dobóversenyt, zsákolóversenyt, és hát az lesz a vármegyei kosárlabdázás napja is egyben, úgyhogy egy igazi kosárlabda fesztivál, így a tanítás végén, hiszen pénteken az utolsó tanítási nap az iskolában.
2: Jó szurkolást és jó sportolást kívánunk mindenkinek, töltődjetek fel a nyári szünetre, és közben hallgassatok velünk jó zenéket. Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Ez a Gólvonal.
1: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszöntöm a hallgatókat, a Sunshine FM labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban vált mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Kín kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Kín 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját Jiren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campas szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzulájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Július 4-én ismét felbőgnek a motorok Nagykáló harangodon. Júliusban újabb toborzó kampányt indít a CETL Debrecen. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Július 4-én ismét felbőgnek a motorok Nagykáló harangodon, érkezik a 16. nagykálói motoros találkozó. A résztvevőket már reggel 8 órától várják, a hivatalos megnyitó pedig 9 órakor kezdődik. 10 órától elindul a látványos motoros felvonulás. A nap folyamán nem csak a motoroké lesz a főszerep, ügyességi versenyek, motormúzeum, street food, vidám park és kiállító is standok is várják a látogatókat. A hangulatról délután 3 és 5 óra között IV Zero gondoskodik. Este 7 órától a Rock'n'Roll Cat Sleep színpadra, 21 órától pedig Európa egyik legjobb AC/DC tribute zenekara, az ABCD zárja a programot. Koncertekkel, csillagressel, rendhagyó tárlatvezetéssel és esti sétákkal várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu. Az estézés program sorozat július elejétől augusztus közepéig kínál különleges nyári élményeket azoknak, akik a megszokottól eltérő esti hangulatban fedeznék fel a skanzent. A sorozat július 3-án az Esztenár zenekar koncertjével és táncházával indul, az esten pedig a 100 éves született Kalló Zoltán néprajzkutatóra is emlékeznek. Július 10-én és augusztus 7-én csillaglestre és esti csírre várják az érdeklődőket az Arcturus Csillagászati Egyesület közreműködésével. Július 17-én Pál István szalonnal Kossuth Díjas népzenész részvételével tartanak rendhagyó tálatvezetést. Július 24-én Pregice Fruzsina Jászai Mari Díjas színművésszel indul falukerülés. Augusztus 14-én pedig fejlámpás barangoláson lehet felfedezni a múzeumfalu épületeit és kiállításait. Sikeres kínai nyelvvizsgával zárták a tanévet a debreceni SC Bethlen Gábor közgazdasági technikum és kollégium diákjai. Az intézményben 2012 óta választható második idegen nyelvként a kínai, a tanulókat anyanyelvi lektor és magyar oktató is segíti. Idén 9 betlenes diák teljesítette sikeresen a nemzetközileg elismert HSK kínai nyelvvizsga előző szintjét. Az évzáró ünnepségen pedig díszoklevelet is átvehettek az iskola vezetésétől és a debreceni egyetem konfuci

0: Celsius intézetének képviselőitől. A bizonyítvány lehetőséget ad arra is, hogy a fiatalok jelentkezzenek a kínai Híd nemzetközi diáktáborba. Erre 7 debreceni tanuló már be is nyújtott a pályázatát. Az évzáron összesen 150 elismerést adtak át a kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményekért, sikeres diákprojektekért, valamint oktatói munkáért. Júliusban újabb toborzó kampányt indít a CETL Debrecen, elsősorban a városban és a vármegyében élő munkavállalókat megszólítva. A vállalat jelenleg 1470 embert foglalkoztat, célja pedig az, hogy az év végére 2300-ra növelje a dolgozói létszámot. A cég főként gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területre vár jelentkezőket, de irodai pozíciókat is folyamatosan hirdet. A kampány részeként a toborzók több nagy debreceni rendezvényen is jelen lesznek, köztük a Campus Fesztiválon és a Virágkar Neválon, emellett közterületi járműves és online hirdetésekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A vállalat az utánpótlásra is hangsúlyt helyez, együttműködik a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal, a jövőben pedig ösztöndíjprogramot és közös képzéseket is tervez technikumi tanulók számára.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A pollen terhelés városunkban az átvonult hidegfront mögött valamelyest csökkent. Ugyanakkor jó hír, hogy nem érkezik front, az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz. A maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Milky Chance és a Stolen Dance itt a Sunshine FM-en, 9 óra 16 perc van, és hát volt egy játékra invitáló effekt, erre nagyon sokan reagáltak, és az 5. telefonálót vártuk, aki jelen esetben itt van a vonal végén, és Piroskának hívják. Szia!
1: Szia, szia! Én vagyok, itt vagyok.
0: Nagyon örülök. Tudod-e a szlogenünket?
1: Igen, Sunshine FM, csak jó zene.
0: Közben izgultál azért?
1: Nagyon.
0: Nagyon, jó. Én is izgultam, érted. Oké, tökéletes volt, remélhetőleg a megérzésed is nagyon jót, és pontosat fog súgni, ugyanis elindítok majd egy ketyegő hangot, jelesül ez legyen egy ilyen bombának a megfelelője, és egyik pillanatban majd robbanni fog ez a bomba. Na most neked ki kellene találnod azt, hogy mikor robban, de nyilván ez csak megérzés által tudod megtenni, és amikor úgy érzed, hogy na most durranni fog, akkor kell bemondanod azt, hogy bum, és ha minden jól megy, akkor ez egy időben lesz a valódi robbanással együtt.
1: Okay, na,
0: Piroska,
1: okay,
0: készen állsz?
1: Készen állok, figyelek.
0: Oké, nagyon fülelj. Na, indítom, akkor először egy ilyen felvezető effekttel indul, és aztán jön majd a pittyegés.
1: Rendben. Bum.
0: Nem, sajnos túl korán nyomtál rá a bumbolásra, mert az még csak most következett, úgyhogy... Hát, ez most nem sikerült, Piroska, viszont ajándékcsomagot tudunk adni, Sunshine-os ajándékcsomagot. Egyetlen egy rossz hírünk maradt még ezen a jó híren felül, hogy így viszont már most a legújabb szabály szerint nem próbálkozhatsz újra, és ezt szeretnénk, hogy a többi hallgató is figyelembe venni, hogy mindenki egyszer próbálkozhat, de mindenki, aki játszott és nem nyert nyereményet, csomagot, az ajándékcsomagot kap, Sunshine-os ajándékcsomagot. Piroska, ezzel tudunk neked kedveskedni, és egy kicsikét a mai napra felvidítani. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottál.
1: Köszönöm.
0: Maradj velem, kérlek, jó? És akkor jól kifaggatom az adataidat. Szép napot addig is, maradj. Köszi. Szia, Piroska. 9 óra 18 perc van, vezessetek türelmesen, óvatosan. A rendőrök bárhol felbukkanhatnak, szondával együtt. Úgyhogy ne igyatok, inkább hallgassatok jó zenét.

Shakira újdonsága itt a Sunshine FM-en, ez volt a Die Die, és hát ő volt az a hölgy, aki megnyitotta a 2020-as, 26-os, bocsánat, labdarúgó világbajnokság hivatalos ünnepi nyitóján ő énekelt, vagy legalábbis egyébként egy hozzá hasonló személy, talán annyiban megállapodhatunk, hogy nő, vagy nőhöz hasonlító személy. Állítólag a Shakira hasonlás verseny 6. helyezettje volt. Na hát kíváncsi lennék azért arra, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogy valóban Shakira volt, vagy csak egy hasonlás, ezt mindenki döntse el magában. Minden esetre 9 óra 31 perc van, ez egészen biztos, ezt higgyétek el. És az is nagyon biztosnak tűnik, hogy 30 fok fölöttiek társaságát élvezhetjük majd ma, és innentől pedig beindul a kánikula, megyünk felfelé, mint a higany, mint a talajvíz, elérjük majd a 34-35 fokot is a hétvégére. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem várható fronthatás, viszont most már tényleg ideje oda durrantani a klímákat, és előtte nyilván azért érdemes ezeket kitakarítatni. A tisztítást én személy szerint inkább szakemberre bíznám, de hát mindenkire oda bízom a döntésjogát természetesen, de valamilyen formában tisztítást igényel a házban lévő, a lakásban lévő klíma, csak úgy, mint az autói. No, ha már autó üzemanyagár változás, Magyar Péter szerint egyébként nem sokára lemehet majd a védett árak alá, a piaci ár is. Pont ezt az irányt veszi a jelenlegi változtatással, például a benzin, csak úgy, mint a gázolaj. Ezelőbbi 5 forinttal, ezutóbbi 14-jel csökken, és így most már tényleg majd megközelíti a piaci nagykereskedelmi ár a védett árakat. Na meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a jövő héten. És hát ugye nagy változások történnek hétfőtől, ugyanis holnap van az utolsó tanítási nap, aztán beindul a nagy nyári szünet. Hát olyannyira nagy, hogy 73 napos, úgyhogy mindenképpen élvezzétek ki, töltődjetek fel, és hallgassatok jó zenét, maradjatok a Sunshine-nal. 9 óra 33 perc van, több mint 20, hát már lassan 25 évvel ezelőttről itt a Last Ketchup.

0: Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már. És esténként város.

0: Whitney Houston, Kygo és a Higher Love, ez a Sunshine FM, 10 perc múlva pontosan 10 óra, úgyhogy friss hírek, információk a láthatáron. Hallgassátok meg, ha nem tudjátok meghallgatni, akkor pedig a sunshine.hu weboldalt tudom javasolni, illetve a Sunshine Facebook oldalát, amit érdemes bekövetni azért, hogy nagyszerű interjúkat lássatok, halljatok, a játékokról ne maradjatok le, és alapvetően például a reggelek témáiról sem. Na, de hogy miről szól többek között a ma reggel? Tekerjük vissza az időkerekét.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Hát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem. Nagyon kényelmes volt.
0: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát közelre nézel, távolra nézel.
2: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr része csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek, felnézek, lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
0: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
2: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
0: megveszed. Utólag beszereled?
2: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy, szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
0: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
2: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-an megengedett. Aztán mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldó jelet, így aztán addig azt mondta,
0: bocs, hogy nem figyeltem, volt valami.
2: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmilyen extra, csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a rallyban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
0: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
2: Na, igen, és az egymás után most.
0: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
2: Uh-huh. Na hát. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, húristen, az egész gánai válogatott. mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, hogy mindenki ugyanúgy néz.
0: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
2: Nálam is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: És keressétek a felhívó spotot adásainkban, ugyanis minden műsorsávban minden hétköznap, majd egy hónapon keresztül lehet velünk játszani a Sunshine 25 játékban, ugyanis idén 25 éves, azaz negyed évszázados a rádió, úgyhogy ezt kellőképpen megünnepeljük. 25 ezer forint értékű nyereményeink vannak, ezekre érdemes azért lecsapni. 6 perc múlva 10 óra friss hírek, információk és persze Váci Zoli, és kedves Arnoldok, Leventék, Kamillák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, Isten éltessem a névnapotokon. Olasz Gabi és Dankó Laci pedig köszöni mára. Szép hétvégét mindenkinek. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön, jön, jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
2: A Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel.

0: Sok is bizonyították. Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpár forgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munka része lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamerafelvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét.

0: Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a Hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövet a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezetnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban sajnos a pollen terhelés ismét felerősödik. A Pázsit-főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. Ugyanakkor jó hír, hogy frontmentes marad az idő. A maximumok 29 fok körül alakulnak.
1: Kövesd a Sunshine FM csatornáit bárhol a világon.
2: www.sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a hírek után jöjjön az, amit igazán szeretünk. És ez a jó zene, vele együtt pedig a jó kedv, és egy újabb közös óra veletek itt a Sunshine FM. Elszámítok mindenkire ma is a következő 4 órában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Vidám csúszolás mindenkinek, hello sunshine! Fem szokásos hétköznapi adagunkat ma is elkortyolgatjuk együtt, jó? A következő 4 órában, és hát mint mindig most is első legfontosabb teendünk a mai orvos meteorológia, hiszen mával beindul a kemény hőhullám, az egészséget igen komoly mértékben veszélyeztető hőhullámról beszélünk, ami hát sajnos tartós. Egyre veszélyesebben alakul viszont emiatt a humán meteorológiai helyzet. A gyors melegedés már csütörtökön sokfelé jellemzően kánikulába megy majd át, és ezzel ugye sok ember szervezetét terheli meg. Komoly munkát ró a szívre, egyre több lesz a szívelégtelenség, a rosszul létek, a vérnyomás leesése, az erős fáradékonyság. Úgyhogy komoly fizikai munkát kérlek, ne ma, és ne a következő időszakban. Na de mi most zenélünk, sőt hamarosan majd az egészség percben azt is elmondom nektek, hogy a szakértők szerint melyik a legegészségesebb választás, ha tejről beszélünk. Állati vagy növényi eredetű? Minek mi a hátránya? Mindjárt kivesézzük.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a tejről lesz szó. Azt fogjuk kivesézni, hogy vajon melyik fajta tej a legegészségesebb választás. Mit mondanak a szakértők? Mert a tej körül évek óta ugye élénk vita zajlik, miközben egyre többen választanak növényi italokat a hagyományos tej helyett, de kevesen gondolnak bele abba, hogy ezek az alternatívák tápanyagban, összetételben jelentősen eltérnek egymástól. A tehéntej továbbra is az egyik legjobb tápértékű ital. Fehérje, kalcium, foszfor és vitamin tartalma miatt, míg a laktózmentes tej hasonló előny kínál azoknak, akik ugye érzékenyek a másik fajtára. A növényi italok között pedig nagyon nagy a különbség. A boltok polcain ma már számos növényi alapú ital sorakozik. Táplálkozási szempontból viszont nem mindegyik képes ugyanazt nyújtani, mint az állati eredetű tejfélék. A szakemberek szerint a tehéntej az egyik legkiegyensúlyozottabb ital azok számára, akiknek fontos a csontok és az izmok egészsége. Egy átlagos pohár tej körülbelül 8 g kiváló minőségű fehérjét tartalmaz. Emellett jelentős mennyiségű kalciumot, foszfort, káliumot és B12-t is biztosít. Na de mi a helyzet a növényi italokkal? Nem érdemes őket egy kategóriába sorolni, mert eltérnek egymástól táplálkozási szempontból, fehérje tartalomban és vitaminok terén, mert bizony nem támogatja ugyanúgy a mandula, a zab, a kókuszital a csontok egészségét, mint a tej. Ha ezekkel a termékeket fogyasztjuk, és ugye nincs dúsítva, akkor a szervezet jóval kevesebb kalciumhoz, D-vitaminhoz jut, ami hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolja a csont anyagcserét. A mandula ital az utóbbi évek egyik legdivatosabb tejhelyettesítője lett, de ez egyáltalán nem ideális más szempontból. Nagyon alacsony a fehérje tartalma, körülbelül 1 g egy pohárban. Szóval az egészséges emberek számára továbbra is a tehéntej a legteljesebb tápanyagtartalmú opció.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Hello Sunshine-osok, a Juice-ba ma is belepakolunk mindent, ami érdekes és ami szórakoztató, miközben egyébként már robognak felénk a friss hírek, viszont még egy jó kis dalt bele tudunk pakolni ebbe az órába, aztán folytatjuk együtt a délelőtti pörgést, 11 és dél között is megéri majd a Sunshine FM-et hallgatni. Most pedig mehet a hangerő, hiszen indul nálunk a következő kedvenc, szóljon ez minden munkában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: céged hirdes rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A BEM tértől indul a 33-as főút debreceni felújítása. Kiemelkedő diákokat és oktatókat díjazott a Berettyújfalu Szakképzési Centrum. Újabb fejlesztések indulnak a Bocskai kertben. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Június 18-án megkezdődnek a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítási munkái. Elsőként a BEM tér és a Nádor utcai közötti részen dolgoznak, a burkolat felújítást azonban vízi közmű rekonstrukciók előzik meg. A debreceni vízmű több helyszínen végez vezetékbélelési munkákat, többek között a Füredi út és a Sínai Miklós utca csomópontjánál, valamint a Balmazújvárosi út több pontján. A kivitelezés első ütemében ideiglenes busz megállókat alakítanak ki, majd június 22-től lezárják a két szélső forgalmi sávot, ahol a buszmegállók betonozása és a szegélyépítés várhatóan 4-5 hétig tart. Ezt követi az aszfaltozási munka, majd a két belső sáv felújítása. A BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon szeptemberre készülhetnek el, a teljes érintett szakasz befejezése pedig 2026 végére várható. A közlekedőktől türelmet és fokozott figyelmet kérnek. Ismét megrendezték a BSC csillagai ünnepséget, amelyen a Berettyújfalu Szakképzési Centrum legeredményesebb diákjait és az őket segítő oktatókat ismerték el. A rendezvényt immár 8. alkalommal tartották meg, ezúttal a Berettyújfalui SC Besonyei György Technikumban. Az ünnepségen azok a tanulók kaptak elismerést, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy sport eredményeket értek el. A szakképzési centrum főigazgatója Pehiné Barta Irén arról beszélt, hogy a szakképzésnek egyszerre kell szakmát, biztos tudást és alkalmazkodó képességet adnia a fiataloknak, miközben a térség munkaerőpiaci igényeire is választ kell adnia. Az eseményen összesen 92 tanulót és 25 oktatót díjaztak. A sport eredmények közül külön kiemelték az országos futsal diák olimpián elért első helyezést is. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, szilárd burkolatot kap az iskola melletti Borostyán utca, külterületen pedig a Rákóczi kertben található Pacsirta utca egy részét aszfaltozzák le. Emellett új járda épül az állomás utcában, felújítják a ravatalozót, a temetőben pedig urnasírhelyeket és urnafalat alakítanak ki. Szőlő Sándor polgármester szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az ivóvízellátás biztonságának javítása, mivel a település növekvő víz igénye miatt vezetékkorszerűsítésre, nyomásfokozó rendszerre és víztoronyra is szükség lehet. Az önkormányzat új vegyesorvosi praxis létrehozását is szeretné elérni, emellett közösségi térre és új polgármesteri hivatalra is szükség lenne. Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti. A duális szakképzésre és a fiatal szakemberek utánpótlására helyezi a hangsúlyt Debrecenben a Harro Höfliger Hungary. A vállalat a Debreceni Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel együttműködve fejleszti képzési rendszerét, amelyben a tanulók valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. A cég korszerű tanműhelyekkel és képzőhelyekkel támogatja a fiatalokat, az eredmények pedig országos versenyeken is megmutatkoznak. Bíró Szabor szerkezetlakatos kategóriában, Takács Zoltán pedig gépésztechnikusként lett országos első, Kis Milán pedig negyedik helyezést ért el. Az automatizálás és az ipar 4.0 területen is sikeresen szerepeltek, a Höfliger gyakornokai többen döntőbe jutottak az országos mechatronikai pneumatikai versenyen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban záporok, zivatarok frissíthetnek,

0: felhőnek, a maximum a 29 fok körül alakulnak, az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszi szépen a friss híreket, mi pedig a legtutibb zenékkel indítjuk be az órát, és adunk nektek egy kis plusz energiát a mai melóhoz. Jöjjenek a zenék, hamarosan pedig azt is elmondjuk, hogy kinek milyen érdekességeket tartogat a mai horoszkópja.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: adás után. Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Most pedig reméljük készen állsz egy kis kozmikus eligazításra, hiszen így is hívhatnánk a következő percet, mert Kata már is elmondja nekünk a napi horoszkópokat, hogy kinek mit üzennek már a csillagok. De ebben az órában érdemes nagyon-nagyon résen lenni és ügyesen tárcsázni minket, hiszen a nagy boom játékunk is érkezik majd rövidesen. Nem akkor kell hívni, amikor épp neked kedved van, hanem akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy a játék indul most. Hívj minket most, mert csak akkor kezdjük kapkodni a telefonokat, és az ötödik hívó játszhat majd velem.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma rossz híreket kaphat, de az első riadalom után talán eszébe jut utána nézni a hírek valóságtartamának, mert könnyen meg lehet, hogy valaki csak fel akarta ültetni. A bika új munkába kezd, amiben sikeres lehet, ha teljes erőbedobással dolgozik, és persze optimista. Az ikrek mai napjában a stabilitás és a türelem kerül fókuszba. Olyan helyzetek adódhatnak, ahol nem tud mindent azonnal kontrollálni, de ez hosszabb távon előnyére válhat. A rák ma minden téren legyen körültekintő, vigyázzon egészségére és kerülje a kockázatos ügyeket, és ne adjon ki pénzt felesleges dolgokra. Az oroszlán munkáját igyekezze minél hamarabb befejezni, délután kényeztesse magát, tegye azt, amihez kedve van, például lepje meg kedvesét egy vacsorával. Ha a szűz felkívánja frissíteni szekrénye tartalmát, azt ne a mai napra tervezze, mert a szükségesnél jóval többet költhet ruhákra. A költekezéssel ma bánjon csinyán. A mérlegnek érzelmi problémáival, hangulatingadozásaival érdemes lenne szakemberhez fordulnia, munkájára pedig próbáljon meg jobban odafigyelni. Több kisebb hibát védhetett az elmúlt időszakban, ez pedig egyáltalán nem jellemző önre. Fontos lenne, hogy a Skorpió ne vállaljon most túl sokat egyszerre, mert könnyen szétszórtá válhat. Egy feladatra fókuszáljon, és hogyha azzal végzett, jöhet a következő. A nyilas mutassa meg, hogy rá mindig lehet számítani. Munkahelyén is, családjában is, ön az igazi hős, és ez büszkeséggel tölti el. A bak ne adja fel eredeti elképzeléseit, csak azért, mert a körülmények nem a tervei szerint alakultak. Legyen kitartó, bízzon képességeiben, hiszen így komoly sikereket érhet el. A vízöntőnek komoly magánéleti döntést kell hoznia, amely nagy hatással lehet jövőjére is, emiatt pedig egy kicsit ideges. Ha úgy érzi, egyedül nem tud határozni, kérje ki egy megbízható rokona segítségét. A halakat kellemes meglepetés érheti, talán visszakapja kölcsönadott pénzét, amelynek viszontlátására már egyáltalán nem számított. A mai nap egyébként is kedvez a pénzügyeknek.
1: Sunshine FM asztrológia.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Rédától nagyszerű hangját élveztük az elmúlt percekben, most pedig játszani fogunk, hiszen ötödikként tudott hinket hívni Csaba, ha jól emlékszem?
1: Nem, Attila.
0: Attila,
1: vagyok.
0: Bocsi, mindig bajba vagyok a keresztnevekkel. Na, Attila, ötödikként hívtál, ez a lényeg. A játék beugró kérdése, hogy mi a mi szlogenünk, el tudod-e mondani?
1: Sunshine Radio, csak jó zene.
0: Jó, elfogadjuk. Sunshine FM, csak jó zene. De nem vagyok ilyen kötekedő gyerek, jó? Úgyhogy el van fogadva. Most pedig figyelj! Ahogy jön majd a pityegés, onnantól kell a megérzéseidre hagyatkoznod. Hogy mikor jön a boom nálunk?
1: Benben.
0: Figyelj!
1: Boom!
0: Attilám, hát lemaradtál egy picikét. Ja, jóval hamarabb már robbant nálunk ez a dolog, de ne ragd le, mert egy ajándékcsomagot tudunk adni, jó?
1: Nem, köszönöm szépen.
0: Legközelebb biztosan már fog sikerülni, legyen ez a fő próba, jó? És majd hát, ha a következőnél már jobban ráérzel, hogy mikor kell azt mondanod, hogy bum. Ne ragd le, szia!
1: Oké, és köszönöm.

Sunshine FM. Köszi, ha velünk vagy. A délelőtt utolsó perceit tapossuk, aztán már is jön a helyi hírszervéz, és a környék minden fontos információját összeszedi nekünk. Miközben egyre feljebb és feljebb kúsznak a hőmérők mutatói, hiszen a mai nappal beindult ugye a hőhullám, és sajnos ez tartós. Bár mondjuk a sajnos szóval nem hiszem, hogy egyetértenek azok, akik pontosan erre az időszakra időzítették belföldi nyaralásukat, nekik meleg ruházatra nem igen lesz szükségük, nagyon sok naptejre, szalmakalapra, napszemüvegre és hűsítalokra, viszont annál inkább, meg reméljük jó zenére. Ez esetben gondoljatok ránk, itt a Sunshine FM-en mindig megtaláljátok. A következő órában is, úgyhogy maradj nálunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lánc zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi.
7: Ha fellendítenéd a cél...

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Cív és Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 18-a csütörtök van. A pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túllépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Legyünk figyelmesek, jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munka része lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalice, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalice feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezetnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is. A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés.

0: És hogy a digitalizációval javítani tudják hatékosságukat és versenyképességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működésbe illesztik. Közleményben reagált a Master Good a sajtóban és a közösségi médiában megjelent állításokra. A debreceni Bárány család tulajdonában álló vállalat azt írta, valótlan, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adnának, ahogy az is, hogy csak úgy kiengedik a mosdóba a dolgozókat. A cég szerint a Master Good cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, munkatársaik 85%-a magyar munkavállaló. A teljes fizikai állomány átlagos bruttó keresetét 627 ezer forint fölé, az átlagos nettót pedig több mint 450 ezer forintra teszik, műszakpótékkal és túlórákkal együtt. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatását nem az alacsony bérek, hanem a munkaerőhiány indokolja. Közleményükben kitértek arra is, hogy 2025-ben összesen 16,85 milliárd forint adót, járulékot és egyéb közterhet fizettek, az állami támogatásokat pedig beruházásokra, nem működésre vagy osztalékra kapták.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az UEFA svájci központjában megtartották a Konferencia Liga második selejtező körének sorsolását. A DVSC a máltai Marsas Lok, illetve az örmény Pjunik párharc győztesét kapta ellenfélül. A sorsolás szerint az első mérkőzés Debrecenben lesz. A játéknapok július 23-a és 30-a. A Pjunik az örmény rekordbajnok, brazil és portugál légiósokkal a keretében, tehát komoly játékerőt képvisel. Tavaly a Győr 4-3-as összesítéssel búcsúztatta az örmény gárdát, szoros csata volt, ez is jelzi a kvalitásukat. A máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. Tóvízi Petra és Alicia Toblanc is jelölt az idei EHF Excellent Awards díjra, melyet a szezon legjobb játékosainak ítélnek oda évről évre posztonként. A közönség szavazatai számít, június 17-től lehet voksolni a Home of Handball alkalmazásban. A nőknél 16 ország képviselteti magát, a legtöbb, összesen 10 játékosa Franciaország. A végeredményt a szurkolók, a játékosok, az edzők és a média képviselői szavazatai alapján hirdetik ki, mindegyik csoport véleménye ugyanolyan arányban számít. A szezon csapatait június 23-án, illetve 24-én délben, a legértékesebb játékosokat pedig június 26-án hirdetik ki. A törökországi Mersinben rendezik az idei U23-as kerekesszékes vívó világbajnokságot, melyen a Deac fiatal sportolója Bujdosó Sándor már az első napon fegyvert ragadott. Bujdosó Sándor pályafutása során először szerepel VB-n, a viadalon tör és kard egyéniben indul, az első napon az utóbbi fegyvernemben vívott. A csoportmérkőzést 3 győzelemmel és 2 vereséggel teljesítette, ezzel rögtön a 8-ad döntőbe jutott, az egyenes kieséses szakaszban már nem tudta kiharcolni a negyed döntőt, mivel kikapott a ellenfelétől. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Városunkban pénteken napos idő várható, ekkor beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Kiemelten figyelmet érdemlő hely a 33-as bevezető szakasza, egy sáv járható mindkét oldalból, a burkati elfestést végzik, illetve a parkosítást, itt nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, hogy mindenki óvatosan közlekedjen, illetve ami még egy kicsit aggasztó, a Piac utca és Erzsébet utca kereszteződésében szintén még szűkítettek rajta, mert a munkálatokat úgy végzik, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet elférni. Már a kamionokat el is terelték, és a buszokat is onnan. Hát ezeket a helyeken nagyon-nagyon figyeljünk. Egyébként a városban rendesen, normálisan lehet közlekedni, tehát nincs fennakadás. Ezeken a helyeken nagyon vigyázzunk. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

ez itt a Sunshine FM a nyár ritmusával és a te kedvenc dalaiddal. Utolsó óránkhoz érkezünk lassacskán, de még jönnek addig a friss hírek. Na de mi történik nálunk egy és kettő között? Kapsz majd egy rakás helyi programot, összeszedünk neked egy csokora valót azokból az eseményekből, amelyekről bizony jó, ha tudsz. De egy mozi ajánlóval is érkezem, ugyanis a Disney és Pixar Film Studio vadi új alkotása, amire már hosszú évek óta várunk, a Toy Story új része megérkezett mával a magyar mozikba is, és egy nagyon-nagyon érdekes témát boncolgat. Na, de a részleteket megtudod majd a következő órában, szóval érdemes maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.

0: Hajkonvoj ügyének felderítését. Június végén indul a hazai dínyes szezon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Meccsár Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Meccsár Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát, és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyészt, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett fel jelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozóhatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dínyes szezon, a magyar dínye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dínye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdínyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdínyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat szerint az új rendszer a tervezett július 1-e helyett csak 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint több időre van szükség az informatikai rendszerek adminisztrációjához, stabil működéséhez, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazásához. A képviselők úgy látják, a jelenlegi határidőig nem garantálható a biztonságos átállás, ezért további szakmai és adminisztratív felkészülési időt tartanak szükségesnek. A módosítás az országgyűlés elfogadja a kihirdetését, követő napon léphet hatályba. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik majd. Az esztergom budapesti fő egyházmegye tájékoztatása alapján a megbeszélés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvasható. Sunshine FM.
0: Városunkban a hétvégén már forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, néhol előfordulhat, a maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig egy újabb zenés órába csapunk. Hello Sunshine FM 93.5. A Juice-ban még ebben az órában lehetünk együtt. Dolgozz velem a továbbiakban is. Pörgős napot mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallom.

0: Hello Sunshine-osok, nálunk csak jó zene, és minden héten egy vadi új film, hiszen megérkezett a mozikba, most csütörtökön az új Toy Story, ugye sokat kellett várni az új részre, de vajon 5 rész után is van-e még Kraft a Toy Story-ban? Tud-e újat mutatni? Nagyon is tud, és óriási szíve is van ráadásul a történetnek. A játékok ugye ebben is visszatérnek, és új kihívással találják szemben magukat a technológiával, szóval Buzz, Woody, Jesse és a banda többi tagjának feladata egyre másra nehezedik, miközben a vadonatúj vetélytárssal küzdenek a gyerekek figyelméért, de hogy mi is ez a vadonatúj vetélytárs? Hát ugye az okos kütyük, tabletek, és úgy maga az új technológia. Főhőseinknek ugyanis azt kell bebizonyítani, hogy a képernyők világánál sokkal értékesebbek a kézzel fogható játékok. Úgyhogy ez a film valamelyest görbe tükröt állít a túlmodernizált világunk és a túlmodernizált játékok elé, és bizony erkölcsi mondani valója is van, hogy a hagyományos játékok azért még mindig az igazi játékok.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: A BMW-nél ugyanis van egy ilyen Highway Assistant nevezetű vezetéstámogató program, vagy rendszer.
3: Uh-huh. Autópálya asszisztens,
2: így van, ennek köszönhetően autópályán használható ez a rendszer 130 km/h tempóig. Maga a rendszer azt elősegíti, hogy teljes mértékben kormány nélkül tudj haladni autópályán. Ezt most úgy tudom elképzelni manapság, mint régen annak idején, amikor a gyerek már elkezdett tanulgatni, bicajozni, és már ott járt, hogy elengedett kormánnyal is megy. És szól, hogy apa, apa, nézd! Püf! Hát, nagyon reméljük, hogy nem
3: főleg,
2: ez lesz.
3: Főleg, amikor hátrafordult, hogy
2: mit történt.
3: Igen, figyelj, viszont találtál egy olyan funkciót benne, ami szerintem egyedülálló, és hogyha mostantól kezdve, és nem fogunk beleszállni minden BMW tulajdonosba, de azért ők is tudják, hogy mi az, ami hiányzik az autójukból, szóval innentől kezdve elég ránézni a visszapillantó tükörre, és olyan történik, amit nem vársz egy BMW tulajdonostól.
2: Felvillan az index, és sávot vált az autó, úgyhogy nem kell ezzel innentől kezdve foglalkozni. Mindenkire gondoltak.
3: Mondjuk szerintem az baromi zavaró lehet. Te nem szoktad nézni a külső tükröt?
2: De szoktam, hogy jön valaki. Fáj, már ne csináld!
3: És már viszi sát a
2: másik.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Shine FM programajánló.
1: Gondoltad volna, hogy a múzeumok éjszaka kelnek igazán életre? Június 20-án újra jön a múzeumok éjszakája, amikor Debrecenben is a feje tetejére áll a kulturális élet. Lesz itt minden, a Déri Múzeum lenyűgöző Munkácsi trilógiájától kezdve a MODEM legfrissebb kortárs kiállításain át, egészen az Agora interaktív tudományos őrületéig. Szedd össze a családot vagy a barátokat, és fedezzük fel együtt a város titkait egyetlen emlékezetes éjszaka alatt. Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a Nyíregyházi Kálai gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt, irány a Besenyei tér és éld át a páncélba zárt történelmet.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixbe.

0: perc múlva 2 óra. Köszönöm, hogy ha ma is velem tartottatok ezen a 4 órás utazáson. Remélem sikerült egy kis jó kedvet, sok jó zenét és érdekességet, napi aktualitást belevinnem a napotokba. Mára elköszönök, de holnap újra találkozhatunk ugyanitt. Szóval nincs itt semmilyen nagy búcsú, találkozunk pénteken is. Na de nálunk a zene nem áll meg. A hírek után folytatódik, de már Norbi hozza majd, ő lesz a társad a következő órákban. Én pedig lelépek. Váci Zoli mára búcsúzik. Pacsi, puszi mindenkinek.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
3: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zene. Nekünk ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ez reklám volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4
0: Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Váci Zoli és a Juice egészségéről a tiszta forrás környezettudatosbolt gondoskodik. Gluténmentes és vegán élelmiszerek, friss kovászos pékáruk, vitaminok. Nyíregyháza, Bújtos utca 29.
4: Sporoljon minden vásárláson a 100 éves patikában törzsvásárlóként. Regisztráció www.100evespatika.hu. Törzsvásárlóként olcsóbb. 100 éves patika. Az év minden napján nyitva.
0: Sunshine FM. Sunshine FM.
5: Tápfelügyelet, riasztó és kameraszerelés, kosaras emelő bérlés, Dominant Security, bárány tápfelügyelet, 0620 9243 512, www.báránysecurity.hu, mert a biztonság mi vagyunk.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
2: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Body-tól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! A legfrissebbek a Sunshine FM-en!
6: Jövő héten benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Vádat emeltek Mező Csát polgármester ellen a nyelvi pótlék miatt. Ártatlannak vallotta magát a Till Tamás meggyilkolásán.

0: A kormány szerint több törvény módosítására is szükség van ahhoz, hogy Magyarország hozzáférése az uniós forrásokhoz biztosított legyen. Vádat emelt az ügyészség Siposnyi Horváth Anita Mező csárpolgármestere ellen nyelvi pótlékügyében. A mezőkövesdi járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntette miatt fordult bírósághoz. Az ügy előzménye, hogy a polgármester 2020-ban nyelvi pótlékot szavaztatott meg magának a képviselőtestülettel, amelyet azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A kifizetett összeg mára mintegy 2 millió forintra nőtt. A vita középpontjában az áll, hogy a bemutatott nyelvi vizsga dokumentum jogosította állami nyelvi vizsgaként nyelvi póték felvételére. A polgármester korábban azt állította, hogy az ügy politikai támadás része. A hatósági vizsgálata 2020-26 közötti időszakra terjed ki, és az akkori jegyző szerepét is vizsgálják. Az ügy bíróságon folytatódik. Ártatlannak vallotta magát a kecskeméti törvényszéken F. János, akit a Bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásával vádolnak. A férfi 14. életévét be nem töltött személyi sérelmére aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A szerdai első tárgyalási napon a vádlott azt mondta, a vádiratban foglaltakat nem követte el és azt állította, korábbi beismerő vallomását fenyegetés és zsarolás hatására tette. Az ügyészség korábban 15 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. A vádlott az eljárás során több egymásnak is ellentmondó vallomást tett. Volt, amikor beismerte a gyilkosságot, később viszont már balesetről beszélt. A bíróság tanúk és szakértők meghallgatásával folytatja a pert. Decemberig több mint 10 tárgyalási napot tűztek ki. Matusik Tamás nevezi ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. Magyarország legnagyobb bíróságának vezetésére ketten pályáztak, az eddigi elnök Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás az országos bírói tanács korábbi elnöke. A törvényszék bírái szavazással döntöttek a jelöltekről, a kinevezés pedig az országos bírósági hivatal elnöke Senyei György adta ki. Matusik Tamás 2018 és 24 között vezette az országos bírói tanácsot, és korábban többször is kiállt a bírói független mellett. Pályáját 2004-ben kezdte a fővárosi bíróságon, később bírósági titkárként, majd nyomozási bíróként dolgozott. Elnöki kinevezéséig a Budai Központkerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának csoportvezető bírája volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben már a hétvégén forró napos idő várható, egy-egy futó záporzivatar előfordulhat. Igazi hőségben lesz részünk, a legmelegebb órákban 31-36 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Beti a legfrissebbeket. 4 perccel 2 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg startol a Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infok a folytatásban is. 0620 316 3000. Az órákat indítom Taylor Swift-tel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A TNT-s rácok, és ez volt tőlük az Ébren álmodtunk az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rátekintünk ma is a sikernaptárunkra, ugyanis a kínai asztrológia szerint ma szervező nap van. A kínai asztrológiában a szervező nap olyan nap, amely kedvez a tervezésnek, a rendszerezésnek és a dolgok megfelelő rendbe terelésének. Ilyenkor érdemes egyébként rendet rakni, ügyeinket átgondolni, célokat kitűzni, illetve előkészíteni a jövőbeli feladatokat és projekteket. Nagy horderejű új kezdeményezések helyett inkább a meglévő dolgok struktúrálására és a stabil alapok megteremtésére ajánlott koncentrálni. A kínai asztrológia szerint ezen a napon. Úgyhogy, hát hölgyek, urak, ezt tanácsoltaná nekünk már a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infók. Hamarosan szétnézünk a térség útjain, mi újság Hajdúszoboszlón, mi történik Debrecenben, de akár azt is megírhatjátok nekem, hogy Tégláson kint vannak-e a rendőrök. 0620 316 3000. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban. Mike Posner, I took a pill to Ibiza. Kellemes délután.

0: 3000.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szabadság tér 9-es szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is egyaránt érinti. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis hát a délután folyamán a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, viszont van segítség az autósoknak, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Beninek köszi az üzenetet, aki megírta, hogy Tégláson kint vannak a rendéberőrei, valamint Debrecen útjaira is rákanyarodunk, ugyanis jelen pillanatban erősebb a forgalom a Csapó utcán, valamint a Gázvezeték utcán is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: David Guetta, a Teddy Swims és Thousand Eye 3-asa. Ez volt a Gun, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, és hát érdemes fülelni, hiszen hát ha a következő órában lesz majd a bombás játékunk, ugyanis egyszer 25 éves a Sunshine FM, és hát közel 1,5 millió forint értékben elhalmozunk benneteket ajándékokkal. Úgyhogy érdemes lesz figyelni, na meg természetesen június 18-ára csütörtökre is jósolták nekünk a csillagok, úgyhogy majd Kata is érkezik hozzám a stúdióba. Na meg játszom a kedvenceket is. 3 óra után startolunk azonnal Gordóval. Ez lesz tőle a Loco Loco.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra a Summer Open Air Partival. Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
7: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozd a finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
6: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
10: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A BEM tértől indul a 33-as főút debreceni felújítása. Kiemelkedő diákokat és oktatókat díjazott a Berettyújfalu Szakképzési Centrum. Újabb fejlesztések indulnak a Bocskai Kertben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Június 18-án megkezdődnek a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítási munkái. Elsőként a BEM tér és a Nádor utcai közötti részen dolgoznak, a burkolat felújítást azonban vízi közmű rekonstrukciók előzik meg. A debreceni vízmű több helyszínen végez vezeték bélelési munkákat, többek között a Füredi út és a Sínai Miklós utca csomópontjánál, valamint a Balmazújvárosi út több pontján. A kivitelezés első ütemében ideiglenes busz megállókat alakítanak ki, majd június 22-től lezárják a két szélső forgalmi sávot, ahol a busz megállókat

0: Sanyai György Technikumban. Az ünnepségen azok a tanulók kaptak elismerést, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy sport eredményeket értek el. A szakképzési centrum főigazgatója Pehiné Barta Irén arról beszélt, hogy a szakképzésnek egyszerre kell szakmát, biztos tudást és alkalmazkodó képességet adnia a fiataloknak, miközben a térség munkaerőpiaci igényeire is választ kell adnia. Az eseményen összesen 92 tanulót és 25 oktatót díjaztak. A sport eredmények közül külön kiemelték az országos futsal diák olimpián elért első helyezést is. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, szilárd burkolatot kap az iskola melletti Borostyán utca, külterületen pedig a Rákóczi kertben található Pacsirta utca egy részét aszfaltozzák le. Emellett új járda épül az állomás utcában, felújítják a ravatalozót, a temetőben pedig urnasírhelyeket és urnafalat alakítanak ki. Szőlő Sándor polgármester szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az ivóvízellátás biztonságának javítása, mivel a település növekvő víz igénye miatt vezetékkorszerűsítésre, nyomásfokozó rendszerre és víztoronyra is szükség lehet. Az önkormányzat új vegyes orvosi praxis létrehozását is szeretné elérni, emellett közösségi térre és új polgármesteri hivatalra is szükség lenne. Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti. A duális szakképzésre és a fiatal szakemberek utánpótlására helyezi a hangsúlyt Debrecenben a Haro Höfliger Hungary. A vállalat a Debreceni Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel együttműködve fejleszti képzési rendszerét, amelyben a tanulók valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. A cég korszerű tanműhelyekkel és képzőhelyekkel támogatja a fiatalokat, az eredmények pedig országos versenyeken is megmutatkoznak. Bíró Szabor szerkezett lakatos kategóriában, Takács Zoltán pedig gépész technikusként lett országos első, Kis Milán pedig negyedik helyezést ért el. Az automatizálás és az ipar 4.0 területen is sikeresen szerepeltek, a Höfliger gyakornokai többen döntőbe jutottak az országos mechatronikai, pneumatikai versenyen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban záporok, zivatarok frissíthetnek, a maximumok 29 fok körül alakulnak. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: 3, 2, 1. Köszi Betty a legfrissebbeket, 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a Sunshine délután. Hello mindenkinek, mi újság a térség útjain? Akár ezt is meg lehet nekem írni, 0620-316-3000. Startolunk Gordóval, itt van tőle a Lokko-Lokko.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a

0: Timi Impala és Jenny. Ez volt tőlük a Dracula, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. 5 perccel, 3:45 után a felhívó spot ugye elhangzott, és hát az 5. telefonáló pedig már a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Hello, hello, szia, Kata vagyok.
0: Hello, Kata. Mi újság, hogy telik a csütörtök délutánod?
1: Hát a csütörtök délutánom úgy, tehát készülődünk a ballagásra, hétvégén ballagás lesz, úgyhogy ilyen kerti parti lesz, és ahhoz az előkészületek már most megindultak.
0: Hát igen, mert azért ugye a holnapi nap folyamán, hát hivatalosan is akkor elkezdődik a nyár a gyerkőcök számára.
1: Végülis igen, szombaton lesz a ballagás, de van mit csinálni.
0: Hány éves a gyerkőc egyébként?
1: 15.
0: Hát akkor az ő nyári szünete már valójában számodra gondtalan, tehát nem nagyon kell azzal foglalkozni, hogy hogyan fogja lekötni magát, vagy mit fog csinálni az elkövetkezendő 73 napban.
1: Hát ő sajnos sokat ül a gép előtt, de megpróbálom majd kimozdítani azért.
0: Jó, hát igen, egy pici D-vitamint azért majd szippancson magába.
1: Most majd kihozza az udvarra a laptopot.
0: Ennyi, igen. Hát figyelj, az is egy fél siker. Kata, te vagy az 5., ez már egy fél siker egyébként, viszont akkor tudunk elkezdeni játszani, hogyha tudod a Sunshine FM szlogenjét.
1: Csak jó zene,
0: így van.
1: Szeretem.
0: Így van, úgyhogy innentől kezdve benne vagy a bummos játékunkban. Hát én elnéztem itt a nyereménylistát, és hát sajnos az utóbbi napokban hát inkább az ajándékcsomagok voltak fölényben, tehát azból tudtak többet elvinni tőlünk a hallgatóink, viszont én megmondtam a kollégáknak, hogy nálam ma mindenképpen valakinek nyernie kell. Tehát most már el kell jutnunk odáig. Most már el kell jutnunk odáig, hogy valaki tényleg akkor fog bummolni, amikor a bomba robbanni fog. Ugye rengeteg nyereményünk van, a Mandy Shape & Body-tól is van egy 25 000-es utalványunk, a Praktikertől is van egy 25 000-es, van az M3 Outlet 25 000-es ajándékcsomagja, vagy hát ajándékutalványa, valamint a Natur Cleaning-től is van egy 25 000-es ajándékutalványunk. Melyiknek örülnél a legjobban?
1: Igazából mindegyiknek jól jön, szóval.
0: Mindegyik. Jó. Kata, az elején lesz egy kis felvezető, az nagyjából egy ilyen 10 másodpercet fog magába ölelni, és utána fog elindulni majd a visszaszámlálás. Én majd segítek még az elején, hogy a 10 másodperc letelése után kezdjél el majd számolni magadba, hogy így nagyjából szerinted mikor fog robbanni a bomba.
1: Oké, rendi.
0: Jó, szólj, hogyha készen állsz.
1: Mehet.
0: Jó, akkor elindítottam. És akkor innentől kezdve, ez még csak a felvezető része. Jó, 3, 2, 1.

0: Mond.
1: Azta mindenit! Ott volt!
0: Látod, hát, mondtam én, hogy én nálad nyerem.
1: Hát
0: lesz,
1: ott volt, hát ott volt, abban a pillanatban. Hát hatalmas gratuláció.
0: Ó, köszönöm szépen.
1: Látod, én megmondtam. Úgyhogy remélem este is mindenki velem fog játszani majd 6 óra után, mert délután is megmondtam, hogy nálam biztos, hogy nyerni fognak. Úgyhogy én ezt mondom estére is, jó? Hogy remélem este is nálam nyerni fognak a hallgatók. Most már csak egyetlen egy dolgunk van. Belenyúlok itt a kis borítékunkba. Itt egy picit megzörget. Hogy kihúzzam a nyereményedet, jó? Azt mondja, hogy húzom. Kérlek szépen, Kata, a nyereményed az M3 Outlet 25 ezer forintos ajándékutalványa.
0: Ó, köszönöm szépen. Majd a gyereket veszünk valami ballagási ajándékot még pluszban.
1: Na, hát nagyon örülök neki, hogy ezzel is hozzá tudtunk járulni a ballagáshoz, a gyerkőcnek. Akkor ő most általános iskolából ballag és megy középiskolába.
0: Igen. Így van,
1: azt
0: igen.
1: Azt a mindenit, hát már egy fél felnőtről van szó valójában.
0: Hát egy kis férfi.
1: Igen.
0: Már lehagyott a engem bőven.
1: A kamasz időszak kellős közepén vagytok.
0: Igen.
1: Jó, Kata, maradj még vonalban, fölveszem az adataidat, átbeszélünk mindent, jó?
0: Rendben, oké, jó. Sok szerencsét a többi játékosnak is.
1: Így van, és egyébként neked is megvan az esélyed innentől kezdve arra, hogy majd elvigyed tőlünk a fődíjat.
0: Szuper.
1: Jó, úgyhogy maradj akkor még egy picit vonalban. A hölgyek, urak, hát játék lesz természetesen este is majd nálam, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk tartani. A bomba 6 óra után is bármikor robbanhat. 0620-316-3000 5-ként kell telefonálni. Most viszont startol a kódjáték. Ha benne van a 18-as a telefonszámodba, akkor küldd el nekem a kódjáték szót. 0620-316-3000. Itt van Mr. Props és a Waves.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félkül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék van.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine

0: Black Eyed Peas, és ez volt tőle a Bebot az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen június 18-ára csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma rossz híreket kaphat, de az első riadalom után talán eszébe jut utána nézni a hírek valóságtartamának, mert könnyen meg lehet, hogy valaki csak fel akarta ültetni. A bika új munkába kezd, amiben sikeres lehet, ha teljes erőbedobással dolgozik, és persze optimista. Az ikrek mai napjában a stabilitás és a türelem kerül fókuszba. Olyan helyzetek adódhatnak, ahol nem tud mindent azonnal kontrollálni, de ez hosszabb távon előnyére válhat. A rák ma minden téren legyen körültekintő, vigyázzon egészségére és kerülje a kockázatos ügyeket, és ne adjon ki pénzt felesleges dolgokra. Az oroszlán munkáját igyekezze minél hamarabb befejezni, délután kényeztesse magát, tegye azt, amihez kedve van, például lepje meg kedvesét egy vacsorával. Ha a szűz felkívánja frissíteni szekrénye tartalmát, azt ne a mai napra tervezze, mert a szükségesnél jóval többet költhet ruhákra. A költekezéssel ma bánjon csinyán. A mérlegnek érzelmi problémáival, hangulatingadozásaival érdemes lenne szakemberhez fordulnia, munkájára pedig próbáljon meg jobban odafigyelni. Több kisebb hibát védhetett az elmúlt időszakban, ez pedig egyáltalán nem jellemző önre. Fontos lenne, hogy a Skorpió ne vállaljon most túl sokat egyszerre, mert könnyen szétszórtá válhat. Egy feladatra fókuszáljon, és hogyha azzal végzett, jöhet a következő. A nyilas mutassa meg, hogy rá mindig lehet számítani. Munkahelyén is, családjában is, ön az igazi hős, és ez büszkeséggel tölti el. A bak ne adja fel eredeti elképzeléseit, csak azért, mert a körülmények nem a tervei szerint alakultak. Legyen kitartó, bízzon képességeiben, hiszen így komoly sikereket érhet el. A vízöntőnek komoly magánéleti döntést kell hoznia, amely nagy hatással lehet jövőjére is, emiatt pedig egy kicsit ideges. Ha úgy érzi, egyedül nem tud határozni, kérje ki egy megbízható rokona segítségét. A halakat kellemes meglepetés érheti, talán visszakapja kölcsönadott pénzét, amelynek viszontlátására már egyáltalán nem számított. A mai nap egyébként is kedvez a pénzügyeknek.
0: Köszönjük szépen, várunk majd vissza 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjáték pedig javában zajlik, ha benne van a 18-as a telefonszámodban, akkor küldd el nekem a kódjáték szót 0620-316-3000, Bibi Rexa pedig feldolgozta az egykori Faithless felvételt. Így szól 2026-os könyv.

0: a Disco Lines, és ez volt tőlük a No Broke Boys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, úgyhogy tartunk ismételten egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont 4 óra után is várok vissza mindenkit. No de, volt egy kódjátékunk, ugye a mai nyerőszámunk a 18-as volt, akinek a telefonszámában pedig benne volt, ő nem más, mint Judit. Juditnak hatalmas gratula, tiéd az Oszis Burger jóvoltából a mai Sunshine menő. Természetesen játék majd a holnapi nap folyamán is lesz, most viszont tartunk tényleg egy nagyon-nagyon rövid szünetet. 4 óra után pedig startolunk majd Szigala és Jacksoni közösével. Ez lesz tőlük a Riptide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra. A Summer Open Air Partival. Délutántól lánc zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Egy perc múlva pontosan délután 4 óra, a vonalban pedig már Horváth László közlekedési tudósítónk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát elég nagy forgalmat bonyolító helyzetben vagyunk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok útfelbontás van. Most ha kezdeném sorolni, az nagyon sok lenne, de a leglényegesebbeket elmondanám. A 33-as számú ki- és bevezető út, a Nádor út, a Füredi út, a Kassai út, tehát ezeken a helyeken a vízmű munkatársai végzik a teendőket. És azt szeretném mondani, hogy itt nagyon-nagyon figyeljünk, mert a munkások ki is jönnek a haladó forgalmi sávra, tehát nem véletlenül vannak a korlátozó táblák. Továbbra is megvan még az Erzsébet utca, a Piac utca kereszteződésében a lezárás, ott is óriási forgalom van. Tehát azt mondom, hogy itt a meleg hatására legyünk egy kicsit türelmesebbek, fogyasztunk egy kis folyadékot, és akkor türelmesen és balesetmentesen hazérünk. Ehhez kívánok én mindenkinek sok sikert.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Elkészült a 25 milliómodik termék a Sensirion debreceni gyárában. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a debreceni járásügyiség egy férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át engedély nélkül gyűjtött fémhulladékot Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén. A vádirat alapján a férfi 2022. februárjától 2024. decemberéig jövedelemszerzés céljából több mint 36 tonna fémhulladékot vásárolt fel, majd azt rendszeresen pénzért adta le egy rétavértesi telephelyen. Az ügyiség szerint ólom akkumulátorokat is értékesített, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. A nyomozás megállapította, hogy a vádlott nem rendelkezett a hulladék gyűjtéshez szükséges hatósági engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a debreceni járás bíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben. Fontos mérföldkőhöz érkezett a

0: A jubilómi termék elkészültét június 16-án a dolgozóknak szervezett eseményen ünnepelték meg, amelyen részt vett a Sensirion operatív alelnöke is. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túllépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Az új mérők lakossági kérések alapján kerülnek ki olyan helyszínekre, ahol régóta visszatérő probléma a gyorshajtás. A cél a biztonságosabb közlekedés, a balesetek megelőzése és az ott élők nyugalmának védelme. Az új trafipaxok Debrecen Józsán, az Elek utcán és a Rózsavölgy utcán, Debrecenben a Jánosi utcán, valamint a 48-as főúton, Debrecen Nagycserénél működnek majd. Az autósoknak érdemes fokozottan figyelniük a sebességhatárok betartására. Akár egy évtizeden belül önvezető taxik is közlekedhetnek Debrecenben. Erről beszélt Húsi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja az Esti Közelkép című műsorban. Az autonóm járművek fejlesztésében a Debreceni Egyetem is részt vesz. A technológiai továbbfejlesztése érdekében pedig már idén-nyáron önvezető autók érkezhetnek a városba. A járműveket jelenleg a Zalazón tesztpályán vizsgálják és tanítják különböző közlekedési helyzetekre. A cél az, hogy a mostani 2-es szintű önvezetési képességet 4-es szintre fejlesszék. Húsi Géza szerint Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, a helyi mérnökképzés pedig lépést tud tartani az ipari technológia váltással. A szakember arról is beszélt, hogy a jövő gyártásában egyre nagyobb szerepet kap majd a dolgozók és a robotok együttműködése.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban sajnos a pollen terhelés ismét felerősödik. A pázsitfőfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. Ugyanakkor jó hír, hogy frontmentes marad az idő. A maximumok 29 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. Na meg folytatódik a Sunshine délután. Drága autós barátaim, kitartást az utakon. Ha láttok valamit, akkor azt mindenképpen írjátok meg 0620-316-3000. Az első dal a tiétek, itt van Szigalá.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Alex Foren, és ez volt tőle a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál, ugyanis 5 új kategóriát jelentettek be. No de hogy melyikek is azok? A legjobb ázsiai popzenei előadás, aztán a legjobb hagyományos popénekes előadás, a legjobb latin dal, a legjobb R&B szóló előadás, valamint a legjobb R&B együttműködés, vagy duó, csoportos előadás kategória. Minden ezzel kapcsolatos információ elolvasható egyébként weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont hamarosan szétnézünk az utakon, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infok 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Honey Beast, ez pedig

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, rá is könyörödünk fél út után a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán már jelen pillanatban is nagyobb torlódással kell, hogy számoljatok, viszont ugye van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, itt mindkét helyen bolyával jelölték egyébként a munkaterület. Tehát Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá Budai Nagyantal utcán, közi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, és hát természetesen a kifelé vezető utak a városból már elkezdtek bedugulni, ilyen például a Szoboszlói út, aztán beszélhetnénk a Vámospércsi útról is, de akár a Mikepércsi útról is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

halott pénzes srácok, méghozzá By Alex-el kiegészülve az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, valamint érkezik a VB hírösszefoglalónk is, hogy mi történt a világbajnokságon az előző napon. Na most ezt hamarosan megtudjuk majd Kibédi Petitől, és természetesen a következő órában pedig majd érkezik hozzám vissza Kata, ugyanis hozza a jobbnál jobb program lehetőségeket, úgyhogy ezért is érdemes velem tartani, no meg azért, mert játszom a kedvenceinket. Startolunk majd 5 óra után Reed Daltonnal.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól, így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze, mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot, a győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hagyná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőzt támogatja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jön, a nyár egyik legnagyobb durranás.

0: nagyot fog szólni.
1: Jegyek aquaticum.hu.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok, a legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok, június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A BEM tértől indul a 33-as főút debreceni felújítása. Kiemelkedő diákokat és oktatókat díjazott a Berettyóújfalu Szakképzési Centrum. Újabb fejlesztések indulnak a Bocskai kertben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Június 18-án megkezdődnek a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítási munkái. Elsőként a BEM tér és a Nádor utcai közötti részen dolgoznak, a burkolat felújítást azonban vízi közmű rekonstrukciók előzik meg. A debreceni vízmű több helyszínen végez vezeték bélelési munkákat, többek között a Füredi út és a Sínai Miklós utca csomópontjánál, valamint a Balmazújvárosi út több pontján. A kivitelezés első ütemében ideiglenes busz megállókat alakítanak ki, majd június 22-től lezárják a két szélső forgalmi sávot, ahol a busz megállók betonozása és a szegély építés várhatóan 4-5 hétig tart. Ezt követi az aszfaltozási munka, majd a két belső sáv felújítása. A BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon szeptemberre készülhetnek el, a teljes érintett szakasz befejezése pedig 2026 végére várható. A közlekedőktől türelmet és fokozott figyelmet kérnek. Ismét megrendezték a BSC csillagai ünnepséget, amelyen a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum legeredményesebb diákjait és az őket segítő oktatókat ismerték el. A rendezvényt immár 8. alkalommal tartották meg, ezúttal a Berettyóújfalui SC Besenyei György Technikumban. Az ünnepségen azok a tanulók kaptak elismerést, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy sport eredményeket értek el. A szakképzési centrum főigazgatója Pehiné Barta Irén arról beszélt, hogy a szakképzésnek egyszerre kell szakmát, biztos tudást és alkalmazkodó képességet adnia a fiataloknak, miközben a térség munkaerőpiaci igényeire is választ kell adnia. Az eseményen összesen 92 tanulót és 25 oktatót díjaztak. A sport eredmények közül külön kiemelték az országos futszáldiák olimpián elért első helyezést is. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, Szilárd

0: Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti. A duális szakképzésre és a fiatal szakemberek utánpótlására helyezi a hangsúlyt Debrecenben a Haro Höfliger Hungary. A vállalat a Debreceni Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel együttműködve fejleszti képzési rendszerét, amelyben a tanulók valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. A cég korszerű tanműhelyekkel és képzőhelyekkel támogatja a fiatalokat, az eredmények pedig országos versenyeken is megmutatkoznak. Bíró Szabor szerkezett lakatos kategóriában, Takács Zoltán pedig gépész technikusként lett országos első, Kis Milán pedig negyedik helyezést ért el. Az automatizálás és az ipar 4.0 területen is sikeresen szerepeltek. A Höfliger gyakornokai többen döntőbe jutottak az országos mechatronikai pneumatikai versenyen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban pénteken napos idő várható, ekkor beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Betty a legfrissebbeket, 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg a Sunshine délután utolsó 56 percét nyitom meg. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, jöhetnek az infoitok 0620 316 3000, startolunk Ray Daltonnal, ez a Blood Running.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A továbbiakban is tudatosan mozgunk a pénzügy világában. A mai pénzügyi percekben arról beszélgettünk, hogy mire figyeljen a szülőm és a diák az első nyári munkavállalás előtt. A vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyári munka nem csak fizetést, hanem felelősséget is jelent. Ahhoz, hogy az idejüket pénzkereséssel eltölteni kívánó fiatalok megkapják a munkabérüket, a legtöbb munkáltató már bankszámlát kér az utalás teljesítéséhez. Fontos tudni, hogy akár már 14 éves kortól nyitható önálló diákszámla, melyhez a nagykorúvá válásig szülői hozzájárulás szükséges. A pénzügyi intézmények számlanyitási és számlavezetési feltételeit érdemes végigböngészni, célszerű olyan számlát választani, ahol nincs számlavezetési vagy egyéb díj, hogy a megkeresett pénz egésze a fiatalok zsebében maradjon.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A BMW-nél ugyanis van egy ilyen Highway Assistant nevezetű vezetés támogató program, vagy rendszer.
5: Uh-huh. Ennek autópálya asszisztens.
4: Így van, ennek köszönhetően autópályán használható ez a rendszer 130 km per órás tempóig. Maga a rendszer azt elősegíti, hogy teljes mértékben kormány nélkül tudj haladni autópályán. Ezt most úgy tudom elképzelni manapság, mint régen annak idején, amikor a gyerek már elkezdett tanulgatni, bicajozni, és már ott járt, hogy elengedett kormánnyal is megy, és szól, hogy apa, apa, nézd, püf. Hát, nagyon reméljük, hogy
5: nem főleg, ez lesz. Főleg, amikor hátrafordult, hogy
4: mit apa, néz.
5: Igen, figyelj, viszont találtál egy olyan funkciót benne, ami szerintem egyedülálló, és hogyha mostantól kezdve is nem fogunk beleszállni minden BMW tulajdonosba, de azért ők is tudják, hogy mi az, ami hiányzik az autójukból, szóval innentől kezdve elég ránézni a visszapillantó tükörre, és olyan történik, amit nem vársz egy BMW tulajdonostól.
4: Felvillan az index, és sávot vált az autó, úgyhogy nem kell ezzel innentől kezdve foglalkozni. Mindenkire gondolsz.
5: Mondjuk szerintem az baromi zavaró lehet. Te nem szoktad nézni a külső tükröt?
4: De szoktam, hogy jön valaki. Fájj, már ne csináld! Hát
5: csak...
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Game, és ez volt tőle a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtok egy csokorba, úgyhogy át is adom a terepet. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Gondoltad volna, hogy a múzeumok éjszaka kelnek igazán életre? Június 20-án újra jön a múzeumok éjszakája, amikor Debrecenben is a feje tetejére áll a kulturális élet. Lesz itt minden, a Déri Múzeum lenyűgöző Munkácsi trilógiájától kezdve a MODEM legfrissebb kortárs kiállításain át, egészen az Agora interaktív tudományos őrületéig. Szedd össze a családot vagy a barátokat, és fedezzük fel együtt a város titkait egyetlen emlékezetes éjszaka alatt. Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a Nyíregyházi Kálai gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt. Irány a Bessenyei tér, és éld át a páncélba zárt történelmet.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bélek titeket már.

Damiano David és Tyla. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő 2 órában is várok vissza mindenkit, hiszen startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, valamint természetesen még 6 és 8 között valahol folytatódik a bummos játékunk a Sunshine FM 25. születésnapja alkalmából. Úgyhogy érdemes velem tartani, no meg küldeni az üzeneteket 0620 316 3000. Startolunk majd 6 óra után Taylor Swift-tel. Ez lesz től az Opel Light.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Emberközpontú rendőrséget ígér az országos rendőrfőkapitány jelölt. A legfőbb ügyészség szerint a találgatások nehezítik az aranykonvoj ügyének felderítését. Június végén indul a hazai dínyes szezon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Meccser Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Meccser Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát, és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyész, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett jelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozóhatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dínyes szezon, a magyar dínye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dínye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdínyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdínyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat

0: Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik majd. Az Esztergom budapesti fő egyházmegye tájékoztatása alapján a megbeszélés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró és az amerikai dollár is. A svájci frank viszont erősödő tendenciát mutatott. Így az angolfontot 404, az eurót 349, a svájci frankot 380, az amerikai dollárt 301 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata, Hős Zsombor a Spariban folytatja pályafutását. A 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák Admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A fővárosiaknál bemutatkozhatott a felnőtt csapatban, miközben folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszhatott eddig. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es bajnokságot, és 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, melyeken 3 gólpasszt adott. A fiatal játékossal 2030-ig szóló szerződést kötött a Nyíregyháza. Az UEFA svájci központjában megtartották a konferencia liga második selejtező körének sorsolását. A DVSC a máltai Marsas Lok, illetve az örmény Pjunik párharc győztesét kapta ellenfélül. A sorsolás szerint az első mérkőzés Debrecenben lesz. A játéknapok július 23-a és 30-a. A Pjunik az örmény rekordbajnok, brazil és portugál légiósokkal a keretében, tehát komoly játékerőt képvisel. Tavaly a Győr 4-3-as összesítéssel búcsúztatta az örmény gárdát, szoros csata volt, ez is jelzi a kvalitásukat. A máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. A törökországi Mersinben rendezik az idei U23-as kerekesszékes vívó világbajnokságot, melyen a Deac fiatal sportolója Bujdosó Sándor már az első napon fegyvert ragadott. Bujdosó Sándor pályafutása során először szerepel VB-n, a viadalon tör és kard egyéniben indul, az első napon az utóbbi fegyvernemben vívott. A csoportmérkőzést 3 győzelemmel és 2 vereséggel teljesítette, ezzel rögtön a 8-ad döntőbe jutott, az egyenes kiesése szakaszban már nem tudta kiharcolni a negyed döntőt, mivel kikapott a ellenfelétől. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Térségünkben már a hétvégén forró napos idő várható, egy-egy futózápor zivatar előfordulhat. Igazi hőségben lesz részünk, a legmelegebb órákban 31-36 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Taylor Swift-tel, itt van túl az Opelite.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és

0: Jonas Blue, méghozzá GP Cooper-rel kiegészülve. Ez volt a Perfect Strangers az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, lassan most már 5 perccel járunk, nem, már össze-vissza beszélek, lehet, hogy túl sokat voltam ma adásba. Szóval 15 perccel járunk már este 6 óra után, ami egy dolgot jelent, hogy negyed hét lesz. Most már kellemes szép jó estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ugye az előbb elhangzott, ez a csodálatos felhívó spotunk a 25-ös, hát 25. születésnapunk alkalmából, az 5. telefonáló pedig már itt van velem a vonalban, Sunshine FM.
1: Sziasztok, Sára vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello Sára, ugye már az előbb beszéltünk telefonon, van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis te vagy az 5.
1: Hurrá, köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Most már csak egyetlen egy dolgunk van, hogy itt elkezdődjön ténylegesen a játékunk, hogyha elmondod nekem a Sunshine FM szlogenjét.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: No kérem szépen, ilyen egyszerűen lehet bekerülni hozzánk ide a 25-ös játékunkba. Merre autózol egyébként, Sára, mert hallom, hogy kihangosítom vagyok.
1: Igen, kihangosítom. Most megyek hazafelé, Podrászatba voltam meg barátnőmmel, és megyek Újfehértóra. Nyíregyen vagyok most pont itt a Tünde utcán.
0: Milyen egyébként a forgalom?
1: Hát most így már elviselhető, nincsen tumultus, nagyon jó. Már akkor, most én jól haladok.
0: Akkor ma egyébként, tehát hogyha fodrásznál voltál meg barátnőzni, akkor ma egy ilyen kis szépészeti napot tartottál itt a délutánban?
1: Igen, ilyen munka előtti, mert én szezonális gyümölcs értékesítéssel foglalkozom, és most így még előtte tudod, így ráérlek magamra, és jövő héten nyitok, aztán...
0: Milyen gyümölcsöt árulsz?
1: Hát görög dinnyét, sárga dinnyét és szezonális magyar dolgokat.
0: Azt a minden. Újfehértón? Újfehértón?
1: Nem, hanem Kisvárdán. Kisvárdára járok le, oda járok 14 éve. Azt a mindenit. Úgyhogy gyertek hozzám vásárolni görög dinnyét majd. És csak magyar dolgokat árulok.
0: Figyelj, én abban az esetben elmegyek hozzád, én ma megmondtam, igen? Hogy ma nálam mindenkinek nyernie kell. Mert hogy jó, itt az utóbbi időben nem nagyon sikerült eltalálni itt a bummot, hogy ugye mikor robban a bomba.
1: Nagyon, mert szerencsés.
0: Nagyon bízom benne, ugyanis vannak értékes jó. Napi nyereményeink is, ugye a Mandy Shape and Body jóvoltából van egy 25 000-es utalvány, a Praktiker jóvoltából szintén egy 25 000-es, az M3 Outlet jóvoltából szintén egy 25 000-es, és a Natur Cleaning jóvoltából is van szintén egy 25 000-es. Melyiknek örülnél egyébként a legjobban?
1: Hát most a praktikeresnek.
0: A praktikeresnek, jó.
1: Annak örülnék a legjobban, de amúgy mindegyik jó.
0: Figyelj, ha sikerült eltalálnod azt, hogy mikor robban a bomba, utána én majd húzok a borítékunkból egy ajándékcsomagot, viszont egyébként, ha nem lesz meg, akkor sincsen túl nagy probléma, hiszen akkor is bekerülsz a fődíj sorsolásunkba.
1: Jó, rendben van. Jó? Köszönöm.
0: Na figyelj, szólj, hogyha készen állsz.
1: Igen, én készen vagyok.
0: Nagyon remélem, hogy a kihangosítón keresztül egyébként jól hallasz, és fogod hallani azt, hogy igen. Mikor fog elindulni ez a kis jó. Visszaszámlálás. Az elején van egy ilyen nagyjából 10 másodpercünk, egy ilyen felvezető, igen. És utána fogunk startolni, visszaszámolok majd neked, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm, kedves vagy. Köszönöm.
0: Mehetünk?
1: Oké. Igen, mehetünk.
0: Jó, na figyelj, elindítottam.
1: Jó.
0: Jól gondold meg, számolj azért a biztonság kedvéért. 3, 2, 1.

0: Azt a mindenit!
1: Szerintem beletaláltam a közepébe!
0: Figyelj, mondtad, hogy bum!
1: Persze, mikor
0: tényleg?
1: Igen, egy nagyon-nagyon kiabáltam, hogy bum!
0: Ja, akkor lehet, hogy csak én nem hallottam egyébként.
1: Jaj, pedig nagyon kiabáltam, és pont a közepében, mikor hát robbant, akkor mondtam.
0: Figyelj, Sára, akkor viszont tényleg vissza fogom hallgatni, mert lehet, hogy már én, lehet, hogy én is már csak az izgulás kellős közepén, de akkor viszont taps, mert akkor meg vagyunk.
1: Teljesen a közepén mondtam, hogy bum, úgyhogy
0: jó. Totál jó volt. Jó, hát akkor nagyon jó, akkor nagyon jó. Lehet, hogy már én ijedtem meg egyébként, hogy már annyira néztem, hogy úristen, most mi fog történni.
1: Abba a pillanatban mondtam, hogy bum, mikor
0: jó.
1: Mondtad, hogy robban a bomba.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Jó.
1: Szuper jó veled játszani, nem tudom, hogy ki vagy, de nagyon jó.
0: Azt mondja, nem tudom, hogy ki vagy, semmi probléma, Glass Norbi vagyok, de ne foglalkozz vele.
1: Oké, Norbi, jól van, mert már játszottam másokkal más játékban.
0: Persze, értem én, értem én. Na jó, figyelj, akkor figyelj, most jön az, hogy akkor húzok egyet ebből a borítékból, jó? És akkor megnézzük, hogy mi lesz a te kis nyereményed a mai napon.
1: Jó.
0: Hát egyébként akármennyire is akartam volna teljesen mást húzni, vagy oda se néztem volna a 25 ezeres praktiker utalvány. Úgyhogy...
1: Jó, kettet, hát, jó.
0: Sára, ennyi. Gratulálok.
1: Én is köszönöm, nagyon kedves volt.
0: Na, hát,
1: jó volt veled játszani.
0: Figyelj, maradj még vonalban, mert felveszem az adataidat, jó? Úgyhogy maradj még vonalban. Javában zajlik egyébként a két órás élő esti kíványság műsor. Valakinek üzennél le esetleg rajtam keresztül?
1: Hát mindenkinek, aki szereti a Sztársa Rádiót, és azt kívánom, hogy hallgassátok, mert én csak ezt hallgatom, szóval ez tényleg semmilyen reklám nélkül, imádlak benneteket, minden annyira jó. Nagyon jók vagytok amúgy.
0: Nagyon
1: jó. Mindenkinek üzenem, hogy titeket hallgasson mindig, mert én ezt teszem, és nagyon szeretek veletek játszani is. Köszönöm, hogy ilyen jók vagytok amúgy,
0: a tényleg. Sára, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagy. Az üzenet akkor reméljük elért mindenkihez, és a drága szenzsájnosok nem elfelejteni, maradj akkor vonalban, jó?
1: Oké, rendben.
0: És hát drága szenzsájnosok, nem elfelejteni, hogy a játék természetesen holnap is folytatódik. És hát a mai nap folyamán nálam egyébként nagyjából mindenkinek volt sikerem, tehát mindenki nyert nálam. Holnap reggel egyébként én leszek, úgyhogy majd akkor is, hát remélem, hogy pontosan ilyen jó kis nyeremények fognak gazdára találni. És hát 25 éves a Sunshine FM, a két órás élő esti kívánság műsor pedig robog tovább, jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Szigolával robogunk tovább, így a csütörtök estében. Ez már a

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Lotfi Begi és Burai Krisztián. Ez volt tőlük a háborgó mélység 2. Az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Zsuzsi üzenetében nyitom a mai esténket, aki Petinek üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Nagyon szeretlek. Aztán Évi Andrásnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy legyen egy csodálatos estéd. Kata pedig az anyukájának üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést. Te vagy a mindenem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kato, ez pedig a Turn the Lights Off. A 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól, így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze, mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot, a győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hagyná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak a Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

Az a Favidán, és ez volt a One Day, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szabadság tér 9-es szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is egyaránt érinti. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi, illetve az Új utca kereszteződésében. Itt mindenkit arra kérnek, hogy figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol Attilától tudom, hogy építési munkálatok miatt félpályás útlezárás van jelen pillanatban a Faragtár utcán, valamint kint vannak a rendélyberőrei, szintén Debrecenben, egy baleset miatt a Dózsa-György utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig 7 óra után is folytatódik. Indulok mindjárt Olivia Dinnel. Ez lesz a So Easy.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Emberközpontú rendőrséget ígér az országos rendőrfőkapitány jelölt. A legfőbb ügyészség szerint a találgatások nehezítik az aranykonvoj ügyének felderítését. Június végén indul a hazai dínyes szezon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Meccsár Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Meccsár Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát, és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyész, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett fel jelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozóhatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dínyes szezon, a magyar dínye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dínye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdínyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdínyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat szerint az új rendszer a tervezett július 1-e helyett csak 2027. január 1-én indulnál. Az indoklás szerint több időre van szükség az informatikai rendszerek adminisztrációjához, stabil működéséhez, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazásához. A képviselők úgy látják, a jelenlegi határidőig nem garantálható a biztonságos átállás, ezért további szakmai és adminisztratív felkészülési időt tartanak szükségesnek. A módosítás az országgyűlés elfogadja a kihirdetését, követő napon léphet hatályba. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter

0: 6 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsorra, úgyhogy még 56 percen keresztül jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Olivia Dinnel, itt van tőle a So Easy.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Jennifer Lopez, és az volt az Int Your Mama az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Laci üzenetében nyitom a második óránkat, aki a feleségének üzeni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy az életem része vagy. Aztán Zoli Rékának üzeni, hogy hiányzol, alig várom, hogy este hazaéri, Bea pedig az apukájának szeretne rajtam keresztül nagyon-nagyon boldog névnapot kívánni, és üzeni neki, hogy a hétvégén találkozunk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a One Republic, ez pedig az Ain't Your Aid, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: Ed Sheeran. És ez volt tőle a Step Fire az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket természetesen nem tartjuk magunkba, hanem össze is gyúrtuk egy csokorba. Úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Gondoltad volna, hogy a múzeumok éjszaka kelnek igazán életre? Június 20-án újra jön a múzeumok éjszakája, amikor Debrecenben is a feje tetejére áll a kulturális élet. Lesz itt minden, a Déri Múzeum lenyűgöző Munkácsi trilógiájától kezdve a MoDem legfrissebb kortárs kiállításain át, egészen az Agora interaktív tudományos őrületéig. Szedd össze a családot vagy a barátokat, és fedezzük fel együtt a város titkait egyetlen emlékezetes éjszaka alatt. Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a nyíregyházi Kálai gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt. Irány a Besenyei tér és éld át a páncélba zárt történelmet.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Robi üzeni például Kingának, hogy sajnálom, hogy megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg. Ági a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog házassági évfordulót kívánni, és üzeni neki, hogy szeretlek. Judit pedig a lányának üzeni, hogy sok sikert a holnapi vizsgáidhoz. Szurkolunk neked. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Why don't we fall in a két órás élő esti kívánság műsorban.
4: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim. Pisti üzeni a családjának, hogy hamarosan otthon leszek, nagyon hiányoztak. Tündi a párjának szeretne üzeni, hogy veled minden pillanat különleges, nagyon szeretlek. Gábor pedig a szüleinek üzeni, hogy köszönöm, hogy ilyen sokat tettetek értem, szeretlek titeket. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban az Aria, ez pedig az Introvertált dal.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss hírekkel szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kelly Clarkson, Catch My Breath az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken napos idő várható, és hát egyébként egyáltalán egy darab felhő nem lesz az égen. Viszont a reggeli órákban 12 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap reggel 6 órakor találkozunk majd, úgyhogy rádiózunk majd akkor is együtt itt a Sunshine FM-en. Glass Norbert vagyok, szép estét, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Tehát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
3: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát hogy közelre nézel, távolra nézel.
2: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
3: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
2: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
3: megveszed. Utólag beszereled?
2: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
3: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
2: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Uh-huh. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-a megengedett. Aztán mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldó jelet, így aztán addig azt mondta,
3: bocs, hogy nem figyeltem, volt valami.
2: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyen extra, csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós, kettes, jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
3: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
2: Na, igen, és az egymás után most.
3: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolódott vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
2: Uh-huh. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. Ha végig mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, mindenki ugyanúgy néz.
3: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
2: Nálam is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Jövő héten benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Vádat emeltek Mező Csát polgármester ellen a nyelvi pótlék miatt. ártatlannak vallotta magát a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Jövő héten az országgyűlés elé kerülnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közlése alapján az új hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési ügyek kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lenne. A hivatal az országgyűlés alá tartozna, elnökét pedig kétharmados többséggel választanák meg. Ruf Bálint miniszter elnökséget vezető miniszter közben rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 22-re és 23-ra. A kormány szerint több törvény módosítására is szükség van ahhoz, hogy Magyarország hozzáférése az uniós forrásokhoz biztosított legyen. Vádat emelt az ügyészség Siposnyi Horváth Anita Mező csárpolgármestere ellen nyelvi pótlékügyében. A mezőkövesdi járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntette miatt fordult bírósághoz. Az ügy előzménye, hogy a polgármester 2020-ban nyelvi pótlékot szavaztatott meg magának a képviselőtestülettel, amelyet azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A kifizetett összeg mára mintegy 2 millió forintra nőtt. A vita középpontjában az áll, hogy a bemutatott nyelvi vizsga dokumentum jogosította állami nyelvi vizsgaként nyelvi póték felvételére. A polgármester korábban azt állította, hogy az ügy politikai támadás része. A hatósági vizsgálata 2020-26 közötti időszakra terjed ki, és az akkori jegyző szerepét is vizsgálják. Az ügy bíróságon folytatódik. Ártatlannak vallotta magát a kecskeméti törvényszéken F. János, akit a Bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásával vádolnak. A férfi 14. életévét be nem töltött személyi sérelmére aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A szerdai első tárgyalási napon a vádlott azt mondta, a vádiratban foglaltakat nem követte el és azt állította, korábbi beismerő vallomását fenyegetés és zsarolás hatására tette. Az ügyészség korábban 15 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. A vádlott az eljárás során több egymásnak is ellentmondó vallomást tett. Volt, amikor beismerte a gyilkosságot, később viszont már balesetről beszélt. A bíróság tanúk és szakértők meghallgatásával folytatja a pert. Decemberig több mint 10 tárgyalási napot tűztek ki. Matusik Tamás nevezi ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. Magyarország legnagyobb bíróságának vezetésére ketten pályáztak, az eddigi elnök Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás az országos bírói tanács korábbi elnöke. A törvényszék bírái szavazással döntöttek a jelöltekről, a kinevezés pedig az országos bírósági hivatal elnöke Senyei György adta ki. Matusik Tamás 2018 és 24 között vezette az országos bírói tanácsot, és korábban többször is kiállt a bírói független mellett. Pályáját 2004-ben kezdte a fővárosi bíróságon, később bírósági titkárként, majd nyomozási bíróként dolgozott. Elnöki kinevezéséig a Budai Központ Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának csoportvezető bírája volt.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Térségünkben frontmentes marad az idő, a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk és megnövekedhet a reakcióidő. Pénteken a hajnali órákban 12-19 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó

0: Van Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

everyone. God will.

0: Játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.